kivitelező egyesület és a Debreceni Hexvév egyesület közreműködésével. Emellett ennes méretű terepasztal is látható lesz, és legóvárosként kell életre a Pécs-Szentlőrinc vonal. A Magyar Elles Vasút Klub 27 méteres egyvágányú szakasza is bemutatkozik több kiállító társaságában. A mozdonyparádét szombaton tartják a vasútállomás rakodó területén. A mozdonyok és vasúti járművek mellett sínfűrészelés és kézihajtánypálya is várja az érdeklődőket. A fűtőház látogatása szintén része a programnak. A vonat óránként indul 10 és 15 óra között. Nosztalgikus élménybuszozásra is lehetőség nyílik az Ikarusz 266-os autóbusszal, amely a Kisváró előtti megállóból indul és odaérkezik vissza 10.30 és 15.30 között óránként. A vasútmodell kiállítás tehát a Vasutas Művelődési Házban, a mozdonyparádé pedig a vasútállomás rakodó területén várja a látogatókat szeptember 18 és 20-a között 3 napon át. Békés Csabán a héten különleges munka kezdődött, hatalmas rönkökből formálódik az a Betlehem, amely az adventi időszakban a város egyik látványos ünnepi dísze lehet. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tájékoztatása szerint a Tégla Alkotóházban békési, zalai és erdélyi faműves mesterek dolgoznak együtt Békés Csaba önkormányzatának felkérésére. A szakemberek keze alatt a nyers, súlyos fatörzsekből csak nem embernagyságú betlehemi alakok születnek. Az alkotás azonban még nem készül. A mesterekre vár többek között az állatok és jászol kifaragása is, így a következő időszakban is folytatódik a közös munka. A készülő Betlehem nem csupán ünnepi dekoráció lesz. A tervek szerint advent idején sokak számára teheti meg hittebbé a karácsonyi készülődést. A faművesek tudása, a természetes faanyag és a kézi alkotás együtt igazán különleges látványt ígér.

0: Békéscsabán ingyenes lakossági emlőszűrést szerveznek, amelyre a behívó levelet kapott hölgyeket arra kérik, hogy éljenek a lehetőséggel, és jelenjenek meg a megadott időpontban. A vizsgálat helyszíne a Dr. Réti Pál Kórház rendelőintézet mammográfiás laboratóriuma a Gyulói 18 alatt, bejelentkezni pedig a 66-os körzet 555-555-ös telefonszámon lehet, illetve azon az elérhetőségen, amely a meghívó levélben szerepel. Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, ugyanakkor korai stádiumban sokszor tünetmentesen jól gyógyítható. A modern mammográfiás vizsgálat gyors, néhány percet vesz igénybe, és csak minimális kellemetlenséggel jár. A rendszeres szűrés lehetővé teszi, hogy a legkisebb, kézzel még nem tapintható elváltozások is időben felismerhetők legyenek. A személyre szóló behívó levelet kapott 45 és 65 év közötti hölgyek számára a vizsgálat ingyenes és alanyi jogon jár. A szervezők arra kérik az érintetteket, hogy ne halasszák el a szűrést, ha megkapták a meghívót, egyeztessenek időpontot és szánjanak néhány percet az egészségükre. Húsvét hétfőn, április 6-án Szeghalmon két szolgálatban lévő rendőr, egy főtörzsőrmester és egy őrmester egy autót ellenőrzött a Szabadságtéren. Ekkor haladt el mellettük egy másik jármű, amelynek hátsó ülésén utazott a később megvádolt 23 éves füzes gyarmati férfi. A leengedett ablakon át szódavizes palackból lelocsolta a rendőrök ruháját és nyakát, cselekedete pedig alkalmas volt arra, hogy sértse a hivatalos személyek tekintélyét és megbecsültségét. A két rendőr az eset után intézkedett a férfival szemben. Is. Az Érmellék utcai játszótér előtt állították meg azt az autót, amelyben utazott. Amikor felszólították, hogy szálljon ki, majd rákérdeztek, miért tette, amit tett, a férfi láthatóan ittas állapotban először értetlenkedett, mondván ő csak poénkodni akart. Ezt követően becsmérlő, lealacsonyító kifejezésekkel illette az egyik rendőrt. A szeghalmi járási ügyészség becsületsértés miatt vádat emelt a büntetett előéletű 23 éves füzes gyarmati férfi ellen. Az indítvány szerint közérdekű munkára kötelezhetik, derült ki a Békés Vármegyei Főügyészség közleményéből. Itt az ősz, rövidülnek a nappalok, és egyre gyakoribbak a ködös reggelek. A közlekedés azonban nem áll meg, és Orosházán sokan ilyenkor is kerékpárra ülnek. A kérdés, hogy mindenki bicikli megfelelően fel van-e szerelve a biztonságos közlekedéshez. Erre adnak választ szeptember 16-án délután a Széchenyi téren, ahol ingyenes kerékpár ellenőrzést tartanak. A Biztonság Hete országos programot a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Magyar Rendőrség hosszú évek óta szervezi. Az idei baleset megelőzési kampány szeptember 14-20-a között zajlik, amelyhez az orosházi rendőrkapitányság is csatlakozott. Kis Rozália rendőrszázados, a kapitányság baleset megelőzési előadója elmondta, szeptember 16-án szerdán 14-16 óra között kerékpár ellenőrzést tartanak a Széchenyi téren. A rendőrszázados elbeszélésében hangsúlyozta, hogy aki a kerékpár úton haladva megáll és odaviszi bicikliét, annak átnézik, hogy megvannak-e a kötelező felszerelések. Kiemelte, hogy az őszi időjárás és a romlólátási viszonyok miatt különösen fontos a megfelelő felszereltség, hiszen a gyalogosok és kerékpárosok a legkiszolgáltatottabbak a közlekedésben. A kötelező elemek, mint a világítás és a prizmák segítenek abban, hogy szabályosan és biztonságosan lehessen közlekedni. A helyszínen egy tájékoztató kiadvány is elérhető lesz a kötelező felszerelésekről, így azok is ellenőrizhetik otthon a saját kerékpárjukat, akik épp nem biciklivel érkeznek. A láthatóság különösen fontos, hiszen hamarosan már délután 4 óra körül besötétedik. A rendőrszázados hozzátette, hogy ha valakinél hiányzik a világítás, vagy az első kerékből két prizma, azokat a készlet erejéig pótolni tudják. Emellett közlekedési játékokat is visznek a térre, és aki helyesen válaszol a kereszt keréken kipörgetett kérdésére, láthatósági ajándékot kap. Szeptember 16-án szerdán tehát várják a kerékpárosokat Orosházán, a Széchenyi téren, a Spár üzlete mellé 14 és 16 óra között egy ingyenes kerékpár ellenőrzésre. A cél, hogy mindenki épségben hazaérjen, ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelően felszerelt bicikli. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Fejlesztő mesekönyvet mutattak be Békéscsabán. Súlyos munkavédelmi hiányosságok miatt bírságolták a MÁV-ot. Nemzetközi sporttudományos konferenciát tartottak Csabán. Élményekkel indult a tanév a szlovák iskolában. Már is mondom a részleteket. A mindszenti író Bacsa Zsófia csütörtökön mutatta be Gyöngyszemű Izadort meséje című fejlesztő mesekönyvét Békés Csabán. A kötet egy interaktív kártyajátékkal egészül ki, és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek, valamint szüleiknek nyújt támogatást. A szerző elmondta, hogy a kis sárkány karaktere évekkel ezelőtt született meg, majd tavaly érlelődött meg benne a gondolat, hogy mesekönyv készüljön belőle. Hozzátette, egy 8 éves autista kisfiú édesanyjaként saját tapasztalatai inspirálták a történetet. Látta, milyen nehézséget jelent számára az érzelmek kifejezése, ezért a könyv minden oldala más színű, és mindegyikhez egy-egy érzelem kapcsolódik. A meséhez egy több funkciós kártyacsomag is tartozik. A legkisebbek számára memóriajátékként használható, 4-5 éves kortól pedig a történet térképeként szolgál. A főszereplő útja kirakható belőle, ami segít a szöveg megjegyzésében. A történethez egy tornasor is kapcsolódik, amelyet a szerző gyógypedagógus segítségével állított össze, ezek bizalomfejlesztő gyakorlatok. Bacsa Zsófia szerint a könyv nem csak az autizmussal élő vagy esenis gyermekeket szólítja meg, hanem az egészséges gyerekek is szívesen forgatják, játszanak vele, sőt a szabályokat is kitalálják a kártyákhoz. A történet folytatódik, készül a második kötet, egy kirakós könyv, később pedig a 11-14 éves korosztályt célozza meg egy kalandregény. A bemutatónak otthont adó Békés megyei könyvtár igazgatóhelyettese Kertész Zoltán kiemelte, hogy minden könyvbemutató fontos számukra, mert közelebb hozza az írót a közönséghez. Több milliós munkavédelmi bírságot kapott a MÁV személyszállítási ZRT, miután a Békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen több súlyos hiányosságot tártak fel, közölte Facebook oldalán dr. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintos bírságot szabott ki, mert a telephelyen 15 dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetését állapították meg. A miniszter felidézte, a májusi bejelentések alapján indult vizsgálat során több munkavédelmi szabálytalanság is napvilágra került. Dr. Szobó Imre Szilárd a foglalkoztatási szabályzásért és tervezésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, panaszbejelentés és egy hepatitis E vírusra utaló foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor is több hiányosságot találtak. A legsúlyosabb jogsértések között szerepelt a biológiai kockázatértékelés elmulasztása, a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának hiánya, valamint az előírt védőfelszerelés biztosításának elmaradása.

0: Ötödik alkalommal rendezte meg nemzetközi sporttudományos konferenciáját a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület. A pinteki találkozó célja az volt, hogy a sportolók és edzők megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen gondolkodjanak a sportágak fejlődéséről. A tanácskozásnak idén is a Gál Ferenc Egyetem nagy előadó terme adott otthont. A szervezők szerint a konferencia minden évben olyan kardinális témákat vonultat fel, amelyekről szükséges beszélni, hiszen a felgyorsult világban a sportágak is folyamatosan változnak. A klub elnöke Baran Ádám hangsúlyozta, hogy az esemény nem röplabda specifikus, más sportágak képviselői is jelen vannak. Felidézte, hogy a 2022-es induláskor nem gondolta volna, hogy a rendezvénysorozat ilyen jelentős szakmai fórumá válik, amely ma már igazodási pont a hazai sporttudományos életben. Mint fogalmazott, céljuk egy magasabb szintű szakmai kommunikáció kultúrájának megteremtése, hogy a szakemberek ne csak a pályán egyeztessenek, hanem ilyen konferenciákon is. Dr. Habil Halasz Szabolcs főiskolai tanár a fizikai aktivitás kognitív teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálta. Elmondta, hogy ez a terület már óvodáskorban mérhető, ezért a közeljövőben kutatás indul arról, hogyan reagálnak az óvodások a többrétű fizikai aktivitásra. Hozzátette, hogy az élsportolóknál a kognitív teljesítmény is kiemelkedő, ezért fontos, hogy a gyerekek megkapják a lehetőséget a fejlődésre, ez közelebb viheti őket a profi pályához. Pintó Renátó pedagógus coach az edzők, szülők, pedagógusok szerepéről beszélt az utánpótlás sportban. Kiemelte, hogy a személyes kapcsolatok és beszélgetések pótolhatatlanok. Úgy fogalmazott, hogy az embert kutatja, azt, mi történik vele a teljesítmények és elvárások mögött, ezek hogyan hatnak a gyerekekre és mit visz magával abból a közegből, amelyben formálódik. Szerint az utánpótlásban nem csak sportolókat kell nevelni, hanem embereket is. A résztvevők több témában hallgathattak előadásokat, többek között a kondicionális képességek fejlesztéséről, a játékos technikai és kondicionális felépítésnek a metodikájáról, valamint mentális egészség jelentőségéről. Felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete miatt emeltek vádat egy 43 éves gyulai férfi ellen, aki alkoholos befolyásoltság után egészen szélsőséges módon követelte vissza édesanyjától pénzét. A történetben egy hurok alakú kábel is szerepet kapott. A vádirat szerint a férfi alkoholbetegségben szenved, és az eset idején édesanyjával élt egy gyulai tanyán. Alkalmi munkákból 11.500 forintot keresett, amit megőrzésre átadott édesanyjának. A pénz átadása után nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd másnap, amikor felébredt, újra szeszes italt akart vásárolni, ezért visszakérte a rábízott összeget. Édesanyja azonban attól tartva, hogy fia ismét italra költené, nem adta vissza a pénzt, és ezt nyíltan közölte vele. A férfi ekkor dübegurult, felkapott egy 135 centi hosszú, hurok alakú kábelt, amely alkalmas lehetett az emberi élet kioltására, majd odalépett édesanyjához is, megpróbálta a hurkot a nő nyakára helyezni, közben azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem ad pénzt. A kábel azonban szűkebb volt, mint a hölgy feje, így nem tudta ráhúzni. A további cselekményt pedig a férfi élettársa akadályozta meg, aki kivette a kezéből a vezetéket. Az anyja sírva menekült ki a házból, és az ingatlan előtti bokros részen bújt el. Onnan értesítette lányát, aki telefonon hívta a rendőrséget. A vádhatóság szerint a férfi fenyegetése alkalmas volt arra, hogy megtörje édesanyja akaratát, és csak az élettárs közbelépése akadályozta meg, hogy átadja a pénzt. A járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás kísérlete miatt emelt vádat, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A férfinak a nyomozás során felmerült, hogy több mint 500.000 forintos bűnügyi költséget is meg kell fizetnie, áll a Békésvár megyei főügyészség közleményében. A tanév első hete a Békés Csabai Szlovák Gimnázium általános iskola óvoda és kollégium hetedikeseinek idén sem a tankönyvekről és a becsengetésről szólt. Pece Márk, Laurinyec, Ervein és osztálytársaik Szlovákiában a hegyek között vágtak bele az új iskola évbe, az iskola a természetben program keretében. Az intézményben hagyomány, hogy a hetedikesek, valamint a gimnázium 10. és 14. évfolyama élményekkel teli tanévkezdéssel indítja az évet. A diákok szerint ennél jobb kezdést alig ha lehetne elképzelni. Iga Andrea, kollégiumi nevelő elmondta, hogy a szeptemberi program tulajdonképpen egy hosszú kalandokkal teli nyár megkoronázása volt. Márk és Ervin ugyanis június óta már a 4. közös táborukon vettek részt. A nyári szünet számukra inkább egy izgalmas kalandregényre hasonlított. Először egy 10 napos időutazás témájú szlovákiai táborban gyűjtöttek élmény és kötöttek új barátságokat, köztük lengyel fiatalokkal is. Ezután egy héten át kenutúrával fedezték fel a körösök világát egy vízi vándortáborban, majd augusztus elején egy tartalmas napközis táborban folytatott a változtak a programok. A foglalkozások között helyet kapott a robotika, a vízi evezés, és bepillantást nyerhettek a hagyományos szlovák konyha titkaiba is, ahol saját kezűleg készíthettek jellegzetes ételeket. A szeptemberi iskola a természetben hét méltó lezárása lett a nyárnak. Délelőtt intenzív szlovák nyelvórák, ének és tánc várt rájuk, délután pedig animátorok gondoskodtak a játékos feladatokról, közös programokról és kirándulásokról. Az idei év nagy kedvence egyértelműen a kung fu lett, amely pillanatok alatt meghódította a fiatalokat.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Szeptember 14-e hétfő van. A Békés-megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét készített egy fali naptárt a 2026-27-es tanévre a 8-os diákok számára. Az első kiadványokat a Békés-Csabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói vehették át. Így erről az időszakról beszélgettünk Bujdosó Évával, az iskola igazgatójával. Bazsó Imre emlékére nyitott kiállítást a Márvány fotóműhely Békés-Csabán a Lencsési Közösségi Házban. A program ugyancsak a fotófesztivál keretében valósult meg. Erről, valamint a szervezet történetéről annak elnökével, Barabás Ferenccel beszélgettünk. Az öngyilkosság megelőzésének világnapját ünnepelte a közelmúltban több szervezet közösen Békés-Csabán. Ennek a napnak a jelentőségéről Udvardi László pszichiáterrel, a Békés-Csabai SOS telefonos lelkisegély szolgálat vezetőjével beszélgettünk. A Békés-megyei Népművészeti Egyesület számára a nyár augusztus 20-án Budapesten zárult a Mesterségek ünnepén, ahonnan több elismeréssel érkeztek haza. A részletekről Pál Miklósné, az Egyesület elnöke számolt be a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar óra.
0: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét készített egy fali naptárt a 2026-27-es tanévre a 8-os diákok számára. Az első kiadványokat a Békés Csabai Kazinczy Ferenc általános iskola tanulói vehették át. Így erről az időszakról beszélgettünk Bujdosó Évával, az iskola igazgatójával.
3: Igazgató asszony, ugye a 8-os diákok kaptak most két fali naptárt az iparkamarától. Önök hogyan élik meg ezt az időszakot a diákok szempontjából? Ugye itt most már tényleg a felvételén kell gondolkodjanak, nyílt napokra el kell menjenek. Mennyire nehéz időszak az iskola életében?
4: Én azt gondolom, hogy az iskolának nem is olyan nehéz dolog, mert évek óta csináljuk ezt, hosszú évek óta. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb helyzetben a 8-osaink vannak, akiket igyekszünk azzal felkészíteni a továbbtanulásra, hogy már hetedikben lehetőséget biztosítunk arra, hogy részt vegyenek a pályaválasztási vásáron, pályaorientációs napon hívunk olyan előadókat, ami már egy kicsit segíti tanulóinkat. Igazándiból ez az első lépés ilyenkor a továbbtanulás hosszú és rögös útján, hogy most ugye a kamarával fölvettük úgy a kapcsolatot, illetve osztályvezető asszony keresett meg engem, hogy újítsuk meg ezt a tulajdonképpen régi együttműködést, kicsit újítsuk fel, és nagyon örülök neki, ugyanis hát nagyon sokan készülnek gimnáziumokba, szakközépiskolákba, szakiskolákba is, és már úgy gondolom, hogy bár most láttam, nem sokan merték feltenni a kezüket, de nagyon sok gyereknek tudom, hogy van már elképzelése, hogy ő igazán mi szeretne lenni, és arról meg még többeknek, hogy melyik iskolatípus szeretnék választani.
3: Arról esetleg, ha nem is most itt statisztikai pontossággal, de nagyjából vannak-e információik, hogy például mennyien maradnak itt Békés Csabán, mennyien mennek el esetleg másik településre, ugye Anna erről is kérdezte a fiatalokat, tehát hogy mennyire bátrak a diákok ebből a szempontból?
4: Hát szintén hosszú évek tapasztalatát tudnám mondani. A diákok nagy része, én azt gondolom, hogy 90% fölötti, akik itt maradnak Békés Csabán, és helyben próbálnak valamilyen lehetőséget találni a továbbtanulásra. Én azt gondolom, hogy Békés Csaba elég színes, és sokféle középiskolát ajánl a gyerekeknek, vagy ad erre lehetőséget. Akik esetleg máshova szoktak menni, azok a sport miatt általában valamilyen akadémiára, vagy sportiskolára nyernek felvételt, de ez évfolyamonként egy-két tanuló szokott csak lenni.
3: Említette ugye a pályaorientációs napokat, hogy ezek ugye olyan alkalmak, amikor valóban a diákok érdekes témákkal ismerkedhetnek meg, akár iskolákkal, gondolom cégekkel. Önöknél hogyan zajlanak ezek?
4: Hát az osztályfőnökök már szeptember elején elkezdenek erre készülni, és én is vettem már igénybe osztályfőnökként annak idején a kamara segítségét, hogy ajánljanak nekünk cégeket, vállalkozásokat, és akkor történik egyfajta egyeztetés, és az osztályfőnök akkor elviszi oda ezen a pályaorientációs napon a tanulókat. De arra is volt példa, hogy az osztályomból egy házaspár, akik katonák voltak, eljöttek ide, teljes menetfelszerelést hoztak, rendkívül érdekelte a gyerekeket, és mindent ki akartak próbálni, úgyhogy az is egy hatalmas élmény, amikor a szülők közül van vállalkozó arra, hogy bemutassa a saját szakmáját, hivatását a gyerekeknek.
3: Arra esetleg van-e információjuk, vagy van-e csúnyán fogalmazva utánkövetés önöknél, hogy mi lesz a gyerkőcökből, hogy milyen utakat találnak ők? Vannak-e régi diákok, akik visszajárnak esetleg önökhöz?
4: Középiskolás diákjaink nagy részben vissza szoktak jönni, és felveszik velünk a kapcsolatot. Nagyon kedvesek, amikor jönnek, érdeklődnek, keresik a régi tanáraikat, és beszámolnak nekünk, és tulajdonképpen nagyon örülünk, nekünk is egy visszajelzés. Azon kívül a középiskoláktól szoktunk visszajelzést kapni arról, hogy hogy boldogulnak tanulóink, illetve hát vannak olyan híresebb diákok, akik annak idején az iskolánkba jártak, és hát úgy azért tudjuk róluk, hogy milyen életpályát választottak maguknak.
3: Gyermekekkel foglalkozó szakemberként én még itt arra kérném az interjú végén, hogy esetleg a szülőknek adjon tanácsot, hogy ők hogyan kezdjenek neki. Lehet, hogy már egy picikét el is vannak késve, de hát, ha még nem, mit tegyenek a gyerkőcökért, hiszen azért egy 8. gyermek még nem annyira érett, még lehet, hogy csak ötletei, álmai vannak. Hogyan tud egy szülő segíteni ebben az időszakban?
4: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb tanácsom az lenne a szülőknek, hogy ők is nagyon jól ismerik a gyermekeiket, és nyugodtan merjenek a tanárok javaslatára, véleményére is hallgatni, hiszen mi is nagyon sok időt töltünk a gyerekekkel, és hát, ha tudunk hasznos tanácsokat mondani. Én azt gondolom, ha lehetőség van, akkor minél több iskola nyílt napjára menjenek el, ami természetesen nem azt jelenti, hogy egy szakképzőtől az összes gimnáziumig végigjárjuk a palettát, hanem amikor már nagyjából eldöntötték, hogy milyen iskola típusban szeretne tanulni a gyermekük, abból viszont nagyon sokat profitálhatnak, ha elmennek a gyermekükkel, elkísérik őket, és úgy látnak dolgokat, hogy esetleg tudnak akkor hasznos tanácsokat adni a gyerekeknek.
2: Hollerbach Barbara, az iskola 8. tanulója határozott elképzelésekkel kezdte meg az utolsó tanévet. A diák elsődleges célja a Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István két tanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégium rendészeti és közszolgálat szakja. Döntésében a nyelvtanulási lehetőségek mellett rendőrként dolgozó édesanyja példája is szerepet játszott.
3: Számodra mit jelent a továbbtanulás? Ugye most hallhattatok egy kisebb tájékoztatót, kapott az osztály egy naptárat. Neked milyen gondolataid vannak ezzel a témával kapcsolatban?
0: Hát számomra nagyon izgalmas ez az egész, mivel a felvételi nagyon nehéz lesz, és én nagyon félek a felvételitől, de viszont nekem már terveim vannak, szóval nem úgy megyek neki, hogy ja Istenem, mi lesz, hanem már így konkrét terveim vannak. Én a közgében szeretnék továbbtanulni a rendészet és közszolgálati pályám.
3: Miért pont ez, hogyha elmondható?
0: Hát, mert a nyelvek, ugye a közgén nagyon híres a nyelvekről, és ez a szakma, úgy érzem, hogy ez közel áll hozzám. Nyilván anyukám rendőr, de itt tudjuk, hogy a közgében nem rendőröket képeznek, hanem ilyen államigazgatás, meg ilyenek, és akkor engem az ilyen érdekel.
3: Jártál is már nyílt napon esetleg? Láttad már az iskolát?
0: Igen, jártam tavaly apukámmal nyílt napon, és nagyon tetszett, tehát apukám is egyetértett velem, szóval.
3: Van-e még esetleg más tartalékiskola a tartsajodban, ha esetleg, ne adj Isten, nem úgy alakul?
0: Én az evangélikusra gondoltam még, ott is a nyelvi előkészítővel, de azt még nem néztük meg, szóval arról még nem tudok nyilatkozni. Idén tervezzük.
3: Esetleg itt a tanárokkal, akár a tavalyi év folyamán, vagy idén, beszéltetek-e már, hogy hogyan kell erre rákészülni, akár ugye a felvételére, amit te is mondtál. Kaptál már ilyen tanácsokat itt a suliban?
0: Hát most fognak kezdődni a felvételi előkészítők, a közgében is lesz felvétel előkészítő, szóval mind a kettőre fog menni, és én úgy gondolom, hogy így fel tudok készülni rendesen.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: te?
1: Sokat zene,
0: és még több.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Bazsó Imre emlékére nyitott kiállítást a Márvány fotóműhely Békés Csabán a Lencsési Közösségi Házban. A program ugyancsak a fotófesztivál keretében valósult meg. Erről, valamint a szervezet történetéről annak elnökével, Barabás Ferenccel beszélgettünk.
5: A Márvány fotóműhelynek is nyílt meg egy megemlékező kiállítása az egyik teremben, és nyilván ugye az aradi csapatnak pedig a másik kiállítása ebben a teremben. Az önök kiállítása miért volt egy fontos mérföldkő itt a mai napon?
6: Úgy gondoltam, vagy úgy gondoltuk a klub nevébe, hogy ez a megemlékezés tiszteletadás az alapítóknak. Ezt tartoztunk ezzel, hogy ez a 10 év után szintén megcsináljuk. Ebben az évben sajnos volt még egy ilyen tiszteletadásunk Katona Péter részről. Igazából márciusban szerettük volna megcsinálni ezt, de aztán a két esemény túl közel volt, és ezért tettük át az aradi kapcsolattal összekötve, mivel nagyon sok témában közös képek vannak, és ennek láthattuk a Digiporán a részét most.
5: Ahogy hallhattuk itt a különböző megnyitókon, a Márvai fotóműhelynek is elképesztő története van. Nagyon régóta vannak itt Békés Csabán, nagyon régóta dolgoznak. Mondaná erről néhány gondolatot?
6: Hú, hát ez nehéz. Most leszünk jövőre 30 évesek. Ez azt jelenti, hogy össze kell szedni mindent a régi dolgokból, a kezetektől napjainkig nagyon nagy ívet kell összehozni. Régi dolgok, az a hagyományos kamerafelvételek, amit láthatunk Bazsó Iménél például, az nagyon eltűnt az életünkből. Ezeket az archaikus technikákat, mert most már így hívjuk sajnos, újra elővettük, újra alkalmazok. Országos kiállításokon rendszeresen részt veszünk ezzel a technikával. A többiek, akik nem élvezik ezt a fajta technikát, azok hagyomány digitális áttételbe, hagyományosan most már azt lehet mondani, azzal dolgoznak. A 29 fővel bírt, tulajdonképpen országos pályázatokon, nemzetközi pályázatokon veszünk részt, díjakat hozunk, elismeréseket, hál' Istennek működünk. Jelen pillanatban tulajdonképpen a 43. MAFOS szalont, és szintén a mi kereteink belül rendeztük meg a fotóhónap nyitójaként. Én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat tovább fog élni az Imre Gyurékkal, a fotónap ötletgazdájával. Én úgy gondolom, hogy ezt továbbra is visszük. Jövőre is vannak terveink természetesen, és akkor úgy próbáljuk a fiatalokat még becsalni hozzánk. Sajnos a tagság öreg korban van. Ők jönnek rá a legjobban, de hát úgy gondolom, hogy ezt folytatni fogják ők is valamilyen szinten, akit látható fiatalok között, azért csak megy ez majd tovább. Ők a jövő.
5: Hogyan telnek a hétköznapjaik? Milyen gyakran tudnak találkozni egyébként a tagok?
6: Nyugdíjasok általában eljönnek idézőjelbe. Hetente van egy klub foglalkozásunk itt a Lencsési Közösségi Házban. Programok állítunk össze, heti programot, és azon belül tulajdonképpen megvannak a szekciók, hogy mit csinálunk. Én úgy gondolom, hogy ez az a gyakorlás, tanulás része, ezt csinálni kell. Egy fotózásnak egy a lényege, csinálni kell, nem beszélni róla.
5: Milyen terveik vannak a közeljövőre nézve? Még esetleg van-e kiállítás, pályázat kilátásban?
6: Van tervünk, tulajdonképpen amit itt most nem hangzott el a tiszta forrás, illetve elhangzott a tiszta forrás, mint tendencia, az 25. lesz jövőre. Ezt folytatni fogjuk, emellett minden évben megvan a saját klubkiállításunk, kollekció kiállítása, ami kép és vers kapcsán majd valamit alkotunk. Ezen kívül tulajdonképpen országos pályátokra készülünk. A Digipoláma Fesztivált azt tovább szeretnénk vinni minden évben. Mondjuk ennek a súlypontja sajnos visszaesett, de a kedvet meg kell csinálni a gyerekeknek.
5: Érintette már, de azért hadd kérdezzek rá így külön is, hogy mi a véleménye erről a fotófesztiválról? Ugye ez a harmadik alkalom, ha jól tudom, hogy ilyen formában meg tud valósulni. Önök hogyan éreznek ezzel a programmal kapcsolatban?
6: Nagy ötlet volt, sajnos nem nekem jutott az eszembe, de egy nyugdíjasnak nem ez a dolga. Jó kezdeményezés volt, amit én tartok. Én magam részben nem fotós vagyok, én grafikus vagyok, könyvtervező, ami azt jelentette, mellette kezdtem el fotózni, mint család, és ezt tulajdonképpen tovább tudtam valamilyen szinten vinni a grafikai vonalamba. A kiállításaimat lehet látni itt is Lencsési Házba. Hát én minden 10 évben szoktam egy nagyobb kiállítást csinálni, ugye az 50 éves korban elkezdtem, ment a 60, most meg volt a 70 is már. Igazából ezt én is magam és megpróbálok mindig újat csinálni, plusz a grafikai vonalon a békestáji csapattal. És ez az Imregyő részéről még tulajdonképpen a fiatalokat okítsa, csinálja, ővik a jövő is. És ez kell is, mert ez úgy gondolom, hogy ha van egy jó irányító mester, akkor annak követői és a követők meg a fiatalok.
5: Ha már említett, hogy lesz egy nagyon jelentős évfordulójuk a jövő évben, vannak-e már erre tervek, hogy hogyan szeretnék mindezt megünnepelni?
6: Azt még nem tudjuk. Majd meglátjuk, mit hoz a sors. Kiállítása mindenhogyan, azt össze akarjuk hozni, egy nagy szabásút. Valószínű, hogy be fogunk képülni a negyedik fotófesztiválba. Hát bízom benne, hogy össze tudjuk hozni. Kedv megvan hozzá, csak anyag is kell hozzá sajnos, mert mi mondottuk, hogy a háborúhoz pénz kell, hát el is kell pénz.
5: Kiadványokban egyébként szoktak gondolkodni? Vagy volt már kiadványuk az elmúlt most már közel 30 évben?
6: Volt, 20 éves volt a márvány, akkor volt egy kiadványunk, ahol az akkori korszakot összefogtuk, a közös katalógus készült a 20 éves kapcsolatunk tavaly, ahol az Aradiakkal volt ez a 20 éves kapcsolat megünnepelve. És ez, hát arra baj, hogy pénz nincs kiadványa, hát a digitális formában folyamatosan kín van a honlapunkon, a márványfoto.hu-n, a békés, na, személyenként is, illetve a tiszta forrásnak a éves katalógusa, hát meg próbálunk valamit összehozni majd jövőre.
5: Illetve erről még hadd kérdezzek, hogy az aradi kapcsolat az hogyan alakult? Hallottam már itt többféle formában, több oldalról, de ön hogyan tudná összefoglalni? Hogyan kezdődött, indult esetleg, és hol tart ma? Tehát hogyan dolgoznak ma együtt?
6: Azt, hogy hogyan indult, azt igazából én se tudom. Az alapítóknak ez a privilégium volt, meg hát most elhangzott a Kellenfei bácsi, meg a Bazsó Imre ismert 99-ben, és onnan indult el. Én bekapcsolódtam ebbe a 2004 után ebbe a vonalba. Bazsó Imre hívott ide, meg Katona Péter, hogy én is legyek klubtag, mert mivel én hivatásos képzőművészként szerepeltem, először még oszkodtam, de azt mondtam, mivel itt lakok közel, a Lencsősiklós helyi becsapódtam én is hozzájuk. Amit úgy gondolom, hogy az Aradiakkal megismerkedtünk, ott is sajnos itt jó pár olyan ember volt, akivel nagy barátság volt, most is megvan még, hál' Istennek, csak hát a magyar nyelv fogyott el lassan körülöttünk. Hát itt a fiatalok részéről meg azt mondom, hogy az angol az nem probléma, akkor igenis tanulni kell. A közös fotózás kirándulások minden évben megvoltak, oda-vissza. Legutóbb voltunk a Tiszatónál az Aradiakkal, 25-ben. Most említettek egy Pádis nevű helységet itt a Fennsíkot, amiről szeretnénk októberben menni, és ez a kapcsolat, ami lényeg, hogy közös fotózás, közös túrázás, ami végkísérte az egész kapcsolatot.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Az öngyilkosság megelőzésének világnapját ünnepelte a közelmúltban több szervezet közösen Békéscsabán. Ennek a napnak a jelentőségéről Udvardi László pszichiáterrel, a Békéscsabai SOS telefonos lelkisegély szolgálat vezetőjével beszélgettünk.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelen volt ezen a sétán, illetve ezen a kis megemlékezésen. Ja, mint tudjuk, a mai nap van a öngyilkosság megelőzési világnap, ez 2003 óta tartjuk ezt a megemlékezést, ez ennek a szomorú ténynek kapcsán, hogy évtizedeken keresztül mi vezettük a világlistát az öngyilkosság számában. Ez hál' Istennek azért az utóbbi időben már jelentősen csökkent, hát ez sok mindennek köszönhető, sokan elkezdtünk foglalkozni ezzel a témával, vagy egyáltalán beszélni lehet már ilyesmiről, hogy öngyilkosság nem számít már annyira a tabunak. Én mégis azért kihangsúlyoznám, hogy gyakran van egy ilyen hárítás, hogy egy ilyen nehéz témával foglalkozzon a szakember. Biztos van olyan, aki erre valami avatott géniusz, aki meg tud oldani minden problémát. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy mindenkinek saját felelőssége is van a témában, hogy oda merjünk menni azokhoz, akik nagyon mély vannak és segítségre szólnak. Lehet ezt elhárítani, de azért képzeljük el azt a pillanatot. Nekem most nemrég volt egy ilyen páciensem, aki félváról vette az egész témát, és egészen más gondolatai lettek, amikor kiderült, hogy ő volt az utolsó, akivel beszélni tudott. Az, aki igazság szerint segítséget kért, ő meg annyival elhárította, hogy ne haragudj, erre nincs idő. Tehát onnantól kezdve már is az egyéni felelősség fontossá válik. A világnapnak az az üzenete, hogy mindenki este 8-kor gyújtson egy gyertyát azokért a szeretteiért, akik ilyen módon mentek el, rokonok, ismerősök, barátok, hát sajnos túl gyakran érintettek vagyunk ebben a témában. Nagyjából úgy lehet azt elképzelni, hogy egy öngyilkosság kapcsán minimum 50 ember érintett a történetben. Úgyhogy egy pici csenddel adózzunk azok mellett, akik így vedettek véget az életükre. Köszönöm szépen, én hosszasan nem szoktam beszélni.
4: Én szeretettel köszöntök itt mindenkit, és jó látni, hogy egyre többen vagyunk, akik úgy érzik, hogy ennek a témának fontossága van. És ha máskor nem is gondolkodunk együtt erről így közösen, de hogy itt vagyunk, és együtt érezzük át azoknak a helyzetét, akik érintettek, mint ahogy ezt Laci mondta, illetve a sajátunkét is. Ilyenkor egy kicsit szembesülünk azzal, hogy mi mit tettünk, nem tettünk, tehetünk volna embertársainkért. És köszönöm, hogy itt vagytok.
3: És akkor a est színvonalát emelve köszöntjük Pap Barbarát, aki egy kis verset ad elő a téma kapcsán.
5: Laci,

0: kiégek, megkeményszerű, embertelenné leszek. Fogjul ejtenek a dolgok, és a dolgokban nem lehet megnyugodni. Mihelyt megszerzem őket, újabb dolgok kellenek. Ha jól bezabálok, rosszul leszek, pár óra múlva pedig újra havzsolnom kell. A személy viszont más. Más, mint én. És ez jó. Persze önzőn azt szeretném, ha a másik az én tökéletes másolatom lenne. Ha ugyanazt szeretné, ha ugyanúgy gondolkodna, ugyanakkor vágyna ugyanarra, mint én. Pedig akkor nem lenne mit felfedezni benne. Amit a másikban felfedezett, nem mindig lesz a kedvemre való. A konfliktust, a szabadságot hozza magát. Szabad vagyok magam felől látni a másikat, de arra is szabad vagyok, hogy átérezzem a nézőpontját. Csak nem mindig veszem a fáradtságot. Inkább befeszülök. Márpedig azonnal gondold azt, amit én. Ő meg nem fogja. Ha igen, akkor csak azért, mert fél tőlem. Az meg nem jó jel. Elsősorban rám nézve nem jó jel. Ha angyal vagyok, vagy maga Isten, akkor mindig készen állok a szeretetre. Viszont emberként néha nagyon nem vagyok készen. Jobban fáj a konfliktusban szerzett seb, mint amennyire átérzem a szeretetet, ami összeköt. Sőt, a konfliktus után úgy érzem, cseppet sem szeretem azt a mocsadékot. Hát miért nem képes átlátni az igazamat? És én miért nem az övét? Miért nem képes higgadtan vitatkozni? És én miért nem vagyok képes? Hát miért gondolja, hogy velem lehet így beszélni? És én miért gondolom, hogy vele lehet így? Az a szép az emberi kapcsolatokban, hogy mikor azt hiszem minden összeomlott, akkor is van tovább. Mert a lelkünk Isten adom.
1: És akkor egy közös éneklésre invitálnánk mindenkit. Köszönjük szépen mindenkinek, aki megjelent az itt létet, a jelenlétet.
2: Köszönjük szépen!
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés megyei Népművészeti Egyesület számára a nyár augusztus 20-án Budapesten zárult a mesterségek ünnepén, ahonnan több elismeréssel érkeztek haza. A részletekről Pál Miklósné, az egyesület elnöke számolt be a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Már kevésbé volt, még a mesterségek ünnepe, ugye, amibe zárta a szabadtéri rendezvényeket. Annak egy darabig bizonytalan volt, hogy meg tudjuk-e csinálni, vagy sem. Ennek elsősorban pénzügyi akadálya volt, de mindannyian, akik a NESZ tagszervezetei vagyunk, mindannyian úgy készültünk, hogy természetesen a 40. hiszen 40 éve működik ez a rendezvény, amit azt gondolom, hogy csoda, mert még ugye jóval a rendszerváltás előtt elindultunk, és fönt a várban mi voltunk az elsők, akik kenyérszentelést tartottunk. Azóta már ugye több helyen és többször is, és ezzel a kenyérünneppel, Szent István ünneppel kapcsolatban egészen megváltozott a tartalma és sok minden, de azért mi büszkén vállaljuk, hogy mi voltunk az elsők, akik ott a bazilikánál elénekelhettük a himnuszt és a kenyerünket megszegtük. Jó sikerült, mi úgy jöttünk haza, nem először és nem is másodjára. Van a NESZ-nek egy díjrendszere, kis egyesületeknek, közepes és nagyobb létszámmal működő egyesületeknek, és ebben mi a nagyobbak közé tartozunk, hiszen a Békés-megyei Népművészeti Egyesület a NESZ tagszervezetei közül a legnagyobb, mintegy 430 fővel működünk. Tehát ebben a kategóriában ismét elnyertük az év műhelye elismerést, ami természetesen köszönhető az egyesület tagjainknak, mert hogy nagyon sok minden ötletet beleteszünk már februártól kezdődően, és természetesen a kivitelezés is nagyon fontos számunkra. És nagyon boldogok voltunk, hogy egy tagunk a Népművészeti Egyesületek Szövetségének kitüntetését kapta meg, ez a Király Zsiga díj. És hát menet közben, ami már nem szabadtéren történt, hanem az alkotóházunkban, volt egy 5 hetes, 5 turnusban lévő népművészeti tábor. Hát rekordot döntöttünk, tavaly is rekordot döntöttünk, már tavaly is jóval 500 fölött volt a jelentkezőknek a száma, nyilván nem voltak annyian, ott 470 körül megállt a létszámunk, most viszont meghaladta a jelenlévőknek a létszáma, az 500-at, és a sima jelentkezők meg majdnem elérték a 600-at. Én csodának tartom, ahogy egy-egy hetet megéltünk. Ahogyan megérkeztek, nyilván sokan vannak visszatérőek, de nagyon sokan vannak újak is. Amikor rácsodálkoznak, hogy most akkor mi is fog történni, és ahogy bemennek egy-egy terembe, és nagyon nehéz őket onnét elhozni, mert úgy élik meg ezt a hetet, hogy nincs családom, nincs munkahelyem, az általam választott hobbit vagy mesterséget művelhetem, és bizony, amikor este 11 óra magaslatában végigjártam a termeket, még mindig voltak a műhelyekben dolgozó emberek. Én nagyon korán reggel nem mentem, de a kollégáim 6 órakor kinyitották a bejárati ajtót, és takarítani szerettek volna, és megkérték a résztvevőket, hogy amíg takarítanak, menjenek ki. Tehát gyakorlatilag éjszaka is dolgoztak rövid alvásokkal. Ami érdekessé tette ezt a tábort az előzőektől, hogy van egy Erasmus programunk. Ennek keretében Békés-megyei Népművészeti Egyesület tagjai 5 országba mennek el, mintegy 30-an, tanulmányozni az ottani népi kézművességet, amit ők kiválasztottak, de hívtunk előadókat. Norvégiából volt egy bőrös előadónk, aki hagyd tegyem hozzá, hogy Lapföldről érkezett. Tehát, hogyha Norvégia térkép előttünk van, ugye ez azt jelenti, hogy 2500 kilométert utazott kocsival, hogy elérje a repülőteret, és aztán onnét eljött, és egy nagy hátizsákba cipelt nekünk bőröket. Ebben benne volt a szarvasbőr, és benne volt a lazacbőr. Tehát lazacbőrből is készítettek tárgyakat. Ez volt az egyik, a másik Törökországból érkezett egy nemezerő oktatónk, és Észországból egy szövő oktatónk. Nagyon érdekes volt, ahogy a csoport kommunikált egymással. Ugye mind a hárman angolul, illetve pontosabban a török nem, ő csak törökül beszélt, de hogy beszéltek angolul, többen voltak a csoporton belül, aki természetesen értették, és aztán kialakult egy ilyen metakommunikációs jelrendszer, mert hogy teljesen mindegy, hogy angol, német, magyar valaki, ha bőrműves, akkor ugyanazokat a fogásokat ugyanúgy valósítja meg. Ez egy nagyon érdekes látvány. Ami nekem egy kicsit nehézséget okozott a táborban, azok alapvetően a közösségi programok, pont az elmondottak alapján. Még azt az időt is sajnálták, hogy jöjjön már össze, egy kicsit táncoljunk, vagy... És a legnagyobb sikere mindig a kültös kalácsütésnek van, és alapvetően az ételkészítésnek van, és annak az elfogyasztásába. És akkor ugye elégedettségi kérdőívet mindig kitöltettünk, és akkor írják, hogy a következő alkalommal jó lenne, ha többet táncolnánk, és többet énekelnénk. Na, hát ezen nem lehet igazából igazságot tenni. Egy biztos, hogy azok nagyon jók voltak, kettőt is kipróbáltunk már, hogy reggel, amikor érkeznek, akkor vidám zenés indulás van. Hívtunk egy harmonikás jó embert, és volt a Békés Csabai Szlovák Nemzetiségi Egyesületből egy citera zenekar, és mellette énekesek, fergetegesen indítottuk mind a két napot, és ez így volt 5 héten keresztül. Én nagyon nagy sikerélménynek tartom, és azt gondolom, hogy ugye én hiszek abban, hogy a kézművesség, a népi kézművesség, általában a kézművesség, de a népi kézművességnek a megmaradása fontos. Egy olyan tudást ad át, amire szükségünk van. Mondják, hogy akkor, amikor már itt a... milyen nyomtató, szóval mi
0: 3D-s
3: nyomtató mindent megcsinál, az AI is mindent megcsinál, mondtam, hogy jó, de ami kézzel készül, azt nem tudja pótolni senki. Aztán van egy, nagyon régen olvastam, nem is értettem akkor, egy körülbelül 8 évvel ezelőtt egy tanulmányt, amely arról szólt, hogy mi jön a robotizációval, és egy mondat nagyon megmaradt, hát nem véletlenül, hogy a robotizáció világában azok a szakmák lesznek nagyon fölkapottak, amely emberekkel bánnak, és akkor legyen az orvos, pedagógus, pszichiáter, pszichológus, és akkor még sorolhatnám, illetve azok, akik kézzel készítenek dolgokat. Úgyhogy én azóta ezt fennhangon mondom, hogy kézzel készítsünk dolgokat, mert az fontos. Nyilván nem ezért, hanem az emberekben benne van, hogy alkotni szeretnének valamit, amit én csinálok az elejétől a végéig. És többek között ez a mi népművé, kézműves kultúránk, ez alkalmas rá. És hogyha már valamit kézzel csinálnak, akkor jöjjenek hozzánk, és a népi kézművességgel foglalkozzanak. Ez az álom azért úgy megvalósul. Hát azt gondolom, hogy most értünk ide, hogy augusztus vége.
0: Vannak még csoportok, amiket nem érintettél, de azért évről évre tudom, hogy nagyon érdekes dolgok, alkotások szoktak készülni. Egyrészt a fafaragók. Nekik ugye, ha jól tudom, külön projektjeik szoktak lenni. Idén is így volt ez?
3: Igen. A Városi Önkormányzat fölkért bennünket, hogy a jelenlegi Betlehem egy kicsit elhasználódott, és egy másik Betlehem kerüljön a városhoz, és ez azt jelentette, hogy egy házikót készítettünk, tehát megvan a ház, és jövő héten, hétfőn kezdő, vagy folytatódik a tábor, mert az alapoknak a kifaragása az nem egy egyszerű történet, tehát azok is mind fából készülnek. A nagy rönkök már ott vannak az alkotóháznak a udvarába, de ugye nem akartuk, egyrészt nem is tudtuk volna megcsinálni, de a másikok pedig, hogy a fának száradnia kell, ahhoz, hogy később ne repedjen meg. De most már egész nyár, tehát tavasz óta szárad, és most legalább a nagyját próbálják meg lehántolni. Lesz egy őszi, egyhetes fafaragó táborunk, ami hétfőn kezdődik.
0: Ez tehát új volt legyen. Már ilyen?
3: Nem volt még ilyen. Nem volt még ilyen. Ez általában mindig Zala szokta csinálni, a Zalai Egyesület, de most valamiért nem tette, és a mi fafaragóink pedig úgy döntöttek, hogy akkor zalaiakat hívnak ide. Úgyhogy még nem tudom pontosan, mert ezt a fiúk szervezik, hogy hányan vannak. Már tegnap 14-nél tartottunk, de elképzelhető, hogy még ez a létszám hétfőig felszaporodik. Én pedig rugalmasan alkalmazkodok majd hozzájuk, hogy mit kérnek és mit kell beszereznünk és megvalósítanunk.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét készített egy fali naptárt a 2026-27-es tanévre a 8-os diákok számára. Az első kiadványokat a Békés Csabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói vehették át. Így erről az időszakról beszélgettünk Bujdosó Évával, az iskola igazgatójával. Bazsó Imre emlékére nyitott kiállítást a Márvány fotóműhely Békés Csabán a Lencsési Közösségi Házban. A program ugyancsak a fotófesztivál keretében valósult meg. Erről, valamint a szervezet történetéről annak elnökével, Barabás Ferenccel beszélgettünk. Az öngyilkosság megelőzésének világnapját ünnepelte a közelmúltban több szervezet közösen Békés Csabán. Ennek a napnak a jelentőségéről Udvardi László pszichiáterrel, a Békés Csabai SOS telefonos lelkisegély szolgálat vezetőjével beszélgettünk. A Békés megyei Népművészeti Egyesület számára a nyár augusztus 20-án Budapesten zárult a Mesterségek ünnepén, ahonnan több elismeréssel érkeztek haza. A részletekről Pál Miklósné, az egyesület elnöke számolt be a Körös Hírcentrum stúdiójában. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Start Rádió.
4: Sok zene és még több.
5: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutató lesz, aki a karata edzőséget cserélte a földrajztudományra. Jelenlegi fő kutatási területe az elektromobilitásra való átállás, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és területfejlesztési hatásainak vizsgálata, de beszélgetünk üvegházhatásról, klímakatasztrófáról, Magyarország és Kelet-Közép-Európa rendszerváltás utáni társadalmi egyenlőtlenségeiről, illetve a nyugati területekhez való felzárkózás vágyáról. Hogyan legyünk karbonsemlegesek, illetve egyáltalánban miért is legyünk karbonsemlegesek. A beszélgetés számos érdekfeszítő témát érint, tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: És még több.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Mityhó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Akik eddig hallgatták az interjúimat, egy közös dolgot fedezhettek fel. Minden vendégem valamilyen kapcsolatban volt a művészettel. Most azonban egy egészen más területre szeretném elkalauzolni önöket, a tudomány világába, méghozzá azzal a céllal, hogy remélhetőleg szórakoztató módon és közérthetően érdekes, a ma emberét foglalkoztató ismereteket hallhassanak, és megismerjék a mögötte álló szakembert, kutatót. A most következő vendégem az egykori Békéscsabai Akadémiai Kutatóközpont, későbbi nevén az Eötvös Loránd Kutatóhálózat, mai nevén pedig a Magyar Kutatóhálózat munkatársa, ahol a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa. Manapság az üvegházhatás és a széndioxid kibocsátás világméretű viták és aggodalmak témája, mely nem csak a tudósok és környezetvédők között élesedik, hanem minden kormány foglalkozik vele. Részben erről és a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni Kronstein Bálint kutatóval, aki Svédország egyik legrangosabb fiatal alapítású egyetemének, az Örebrói Egyetemnek a doktorandusza, illetve beszélgettünk még arról is, hogy mire jó a társadalom földrajzi területek szerinti egyenlőtlenségeinek kutatása, és mit segíthet ez egy olyan népen, mely a szocializmus fogsága után immár 34. éve szeretné utolérni Nyugat-Európát. Szervusz Bálint, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
2: Fejlesztés tudományból, a kinti nevén Development Studies-ból mesterdiplomáztál Svédországban, a Lundi Egyetemen, de előtte elvégeztél Magyarországon egy földrajz alap, illetve mesterszakot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hogy jött ez a két terület össze, és mi alapján döntöttél a svédországi tanulmányok mellett?
3: Hát ez a két terület viszonylag szorosan kapcsolódik, ugye társadalomtudományok lévén, illetve a földrajzban is az a szép, illetve a Development Studies-ban, fejlődési tanulmányokban, hogy mindkettő nagyon interdisziplináris, különböző tudományterületek közötti együtthatásokra épül. Svédországba pedig úgy kerültem, hogy gondolkodtam azon, hogy hova lehet tovább menni, hogyan lehet folytatni ezt a megkezdett akadémiai karriert, mivel már az alap és a mesterszakok alatt éreztem, hogy én szeretnék a doktori diszertáció felé majd később a kutatás irányába elhelyezkedni, és itt elég jól adta magát. Svédország egyrészt erős tanulmányi lehetőség a földrajz szakterületén, másrészt magyar kutató ismerettség alapján, harmadrészt nem utolsó sorban, ami ugye nagy versenyképességi faktor a felsőoktatásban, Skandináviában ingyenes a felsőoktatás Európai Uniós állampolgároknak. Ez egy
2: kiemelten fontos szempont volt.
3: Ez egy kevéssé tudott dolog, de ilyen szempontból ugye a szokásos milyen irányba indulnak el a magyar diákok, Nagy-Britannia, Hollandia és a többi elé helyezte Skandináviát, illetve nem utolsó sorban a Lundi Egyetem az egyik legjobb egyet mind földrajz tudomány területén, mind a fejlődési tanulmányokban. Ez a két dolog egyébként teljesen összetartozik Lundba.
2: Ez nagyon érdekes. És igazából már itt, amikor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanultál, már akkor megfogalmazódott benned, hogy ezt a két területet szeretnéd művelni, vagy esetleg foglalkoztatott mondjuk a tanári pálya is, hiszen geográfusok választhatnak tanári szakirányt is, hogyha jól tudom.
3: Igen, ez így van. Hát ez nem tudom, nálam egyáltalán nem így működött, hogy én már 5 éves korom óta tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, hanem ahogy az ember megy előre, általános iskola, gimnázium, egyetem, különböző érik a külső hatások, különböző embereket inspirálják, és aztán ez alakítja az érdeklődési kört. Illetve a tanári pályát nagyon, nagyon szívesen csináltam volna, csak sajnos pont előttem történt egy olyan változtatás a felsőoktatási törvényen, hogy el kellett dönteni az elején, hogy vagy valaki a tisztán geográfus képzést választja, vagy a geográfus tanári képzést, és sajnos nekem már nem volt lehetőségem arra az 1-2 plusz éves ráképzésre, hogy egy elvégzett földrajz alapszak után 1-2 év plusz ráképzéssel egy másik tárgy megtanulásával, úgynevezett minor tárgy megtanulásával, illetve egy bizonyos pedagógiai kreditek elvégzésével egy tanárdiplomát is kapjak, úgyhogy ez elég hamar kiesett, mert azt tudtam, hogy ha bár élveztem volna a tanítást, hiszen egyébként mindemellett az egyetemi diplomák mellett nekem van egy karate szakedzőim is, és óvodás gyerkőcökkel én foglalkoztam fiatalabb koromban 4-5 évet, karatéra tanítottam őket, de sajnos erre nem volt lehetőségem az egyetemen, hogy esetleg a gimnáziumi tanárság irányába is elmenjek, mivel az elején dönteni kellett.
2: És másodévben, hogyha jól tudom, ugye?
3: Nekünk már az elején,
2: tehát az nálunk elején, már... Mert korábban még ugye ez a másodéves...
3: Igen, az volt a...
2: Még erre emlékszem.
3: Az egy jó rendszer volt, ez most egy kicsit belekényszerít az elején, hogy döntsél, és hát utána vannak emberek, ugye, akik meggondolják magukat, és megbánják, és aztán indítják a tanárszakot, de akkor az elejéről
2: kell kezdeni. Aztán utána jött a mesterképzés, ott is minden igen, teljesen egyértelmű volt. És hogyan kerültél Békés Csabára, hiszen, ha jól tudom, budapesti vagy, bár a Balatonnál születtél.
3: Igen, igen. Hát Békés Csabára a szakdolgozati témavezetőm révén tudtam meg, hogy van itt egy kutatóasszisztensi pozíció, és most a hallgatókat nem untatnám az ilyen mindenféle, hogyan működnek a különböző kutatási pályázatok háttérbe adminisztrációsan, de a lényeg az, hogy egy kutatási projekt által finanszírozott pozícióra kerültem ide 2 éve, majd múlt év óta már a helyi alföldi tudományos osztálynak vagyok a teljes rangú, teljes munkaidőben itt dolgozó kutatóasszisztense, és már nem csak ezen az egy kifejezett projekten dolgozom, ugye ez a projekt, ezt említetted, ennek a projektnek a címe a mindennapi élettapasztalatok az egyenlőtlen fejlődés tükrébe, ugye ez lefordít, vagy a hallgatók is értsék, ebben az érdekel minket, a kutatókat, hogy a különböző térbeli fejlődési folyamatok, ami ugye tudjuk Magyarországon elég egyenlőtlenül mentek végbe, Budapest vízfej szerepével, vagy például a Nyugat-Dunántúl erőteljes előretörésével, más térségek leszakadásával, az emberek a szocializmus alatt, aztán a rendszerváltás után a mindennapi életükben hogyan élték ezt meg, megélték egyáltalán, lehet-e ilyenről beszélni, ott van ez így a mindennapi gondolatiságukba, összekötik ezeket a gondolatokat a nagyobb regionális, vagy akár ilyen szempontból nemzetállamok közötti európai szinten zajló folyamatokkal.
2: Kifejezetten Magyarországon vizsgálódsz, illetve a kutatócsoport, amelyben dolgozom, Magyarországon vizsgálódik, hogy az Európai Unióban is végeztek kutatásokat, vagy esetleg világméretben is gondolkodva megnézitek, hogy az adott földrajzi területekhez milyen társadalmi fejlettség tartozik. És nagyon érdekes az, hogy ebből aztán végül milyen adatokat tudtok kinyerni, és mondjuk az alkalmazott tudományok tekintetében ezt hogyan hasznosítható.
3: Igen, tehát ez a projekt, meg a mi érdeklődési körünk az Kelet-Közép-Európa, azon belül is a erőteljes fókusszal Magyarországon, illetve területileg is valójában véletlen jött ki így, de rurális, tehát vidéki térségek, ezek Alföldhöz köthetőek mind, illetve ilyen gentrifikáció, városi rehabilitáción átmenő, régebben gettósodó, lömösödő, elszegényedő részek, ezek is egyébként alföldi fókuszúak, ez teljesen véletlenül, ahogy mondtam, nem kötődik annyira az intézmény elhelyezkedéséhez, egyszerűen így jött ki a lépés, illetve régi iparterületek és iparvárosokban történik ez a kutatás. És igen, az egyenlőtlen fejlődés, hát talán erről ami a legfontosabb az az, hogy a mi értelmezésünkbe, a mi elméleti keretünkbe, ugye az egyenlőtlen fejlődés, ez a kapitalista rendszer velejárója, hiszen bizonyos régiók, ha fejlődnek, azt legtöbb esetben úgy tud megtörténni, hogy ez most ilyen leegyszerűsítve mondva, persze ennél sokkal komplexebb a folyamat, ez más régiók kárára történik, és ami nagyon fontos, hogy a fejlődés az nem egy lineáris vonal, nem egy mindig felfelé tartó grafikon, hanem különböző hullámok, fluktuációk vannak benne, és ez az, ami földrajzos, elméleti, szakmai szemléletünkben nagyon más, mint például a közgazdaságtannak a fejlődés elméletű felfogásába. És számunkra az is nagyon fontos, ugye, hogy ezek mind úgymond globális, nemzetállami, regionális léptéken mérhető folyamatok, de hogy ebből az egyes emberek mit érzékelnek, és ezért van az, hogy mi az úgynevezett ilyen struktúrát, vagy félig struktúrát, mély interjúk módszertanával igyekszünk emberi történeteket is megvilágítani, és ebből következtetéseket levonni a fejlődés mienségéről, tehát a nagy kép hogyan is alakul.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, akitől megtudhatjuk, milyen pluszt ad a kutatáshoz, ha emberi történeteket jelenítenek meg, illetve milyen környezetterheléseket okoznak a jóléti társadalmat.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Az, hogy alakul a nagy kép, milyen folyamatokat lehet látni, illetve hát milyen jövőre számíthatunk.
3: Hát ez egyelőre nagyon érdekes, mivel hogy rengeteg olyan benyomást kaptunk itt az elmúlt időszakban az interjúk során, amit nem számítottunk rá, tehát természetesen, mint minden kutatás előtt, ezelőtt is volt egy hipotézis, volt egy statisztikai adatelemzés, ami alapján természetesen nagyon szépen kirajzolódott a sajnos Kelet-Közép-Európában ez a felzárkózás vágyának gondolata, ami nem valósult meg, ugye, amit te is említettél, nem csak Magyarország akar most már 34 éve lassan felzárkózni a Nyugat-Európához, hanem mindenki más is. Jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a nagyvárosi régióknak sikerül ez, főleg, hogyha kifejezetten ilyen társadalmi-gazdasági mutatókat nézünk, míg azért a többi térség, ezt milyen megyei és kistérségi szinten néztük, azért sajnos továbbra sem valósul meg ez a felzárkózás. Azonban nagyon érdekes, hogy az egyéni történetek szintjén, mert mi azt gondoltuk, hogy majd itt is ki fog jönni, hogy az emberek hogyan tapasztalják meg a körülöttük lévő városi teret, hogy hogyan mesélik el a saját élettörténetüket, hogy majd itt is ki fog jönni ez a meg nem tapasztalt felzárkózás érzete, akár a térhez kapcsolódóan, akár olyan dolgokra számítottuk, hogy a Bezzeg Budapesten jobb minden, és valójában az embereknek ez így, ha nem kérdez rá a kutató explicit, amit ugye igyekszünk nem megtenni, mivel nem akarjuk irányítani az interjú alattjainkat, akkor sokkal inkább a mindennapi ügyes bajos dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nagyon érdekes egyéni történeteket hallottunk eddig, amik nem úgy simulnak bele a világba, vagy ebbe a kutatási elképzelésbe, hogy mi is gondoltuk, és hogy az volt még ugye a kérdésed, hogy mi várható a jövőben. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt természetesen nem fogom tudni így megválaszolni. Ez...
2: Nyilván ugye nincs üveggömböd, de a tudományos eredményeknek a tükrében.
3: Igen. Hát amit tudunk, vagy amit látunk, az, hogy sajnálatos módon ez a úgymond olló felzárkózás tekintetében itt Magyarország és a úgymond nyugat között, vagy az európai, ugye nem pontosabban mondjam, az európai, az EU-s átlaghoz képest ez nem akar záródni, és hát tendenciózusan nem úgy tűnik, hogy ez záródni fog. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, ezek többnyire gazdasági mutatók, és ezért is jó lemenni az egyének szintre, mert azért ennél valójában többről van szó, az emberi mindennapi életben való megelégedettség, vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, az ugye nem mérhető egy GDP által.
2: Igen, teljesen egyértelműen. A másik nagyon érdekes terület, amivel foglalkozol, az a klímavédelem, azon belül is ugye a Zero Carbon program, illetve egy ilyen programnak voltál a projektmenedzsere is. Magyarországon egy ember átlagos évi széndioxid kibocsátása 5,7 tonna, még Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 17 tonna. Ugyanúgy mondjuk az ivóvíz felhasználásánál is óriási különbségeket lehet látni. Egy magyar ember átlagosan naponta 92 liter ivóvizet használ fel, míg egy amerikai 300-350 litert. Ebből aztán felmerül a kérdés, hogy a civilizációs fejlettség és jólét egyenlő-e a nagyobb környezetterheléssel és környezetszennyezéssel.
3: Hát a jelenlegi felfogás arról, hogy mi a civilizációs jólét és a fejlettség, ott igen, ott egyenlő. És ugye nagyon érdekes, hogy mondtad ezeket az adatokat, csak hogy így a kontextusba lehessen helyezni, tehát valójában még a magyarországi adat is egy olyan adat, amit, hogyha mind a 7 milliárd embernek a Földön csak ennyi lenne a karbon kibocsátása, vagy az ivóvíz felhasználása egy nap, már azzal túl használnánk a Földnek az ellátóképességét. Úgyhogy talán a válasz az az, hogy azok a dolgok, amiket mi gondolunk a világról, vagy ahogy mi éljük az életünket, kicsit azt mondanám, hogy a jólét és hogy a jólétet mi milyen alapjogként kezeljük, amikbe bele se gondolunk, hogy van meleg víz, van áram, van internet, van kenyér a boltba, persze hatalmas egyenlőtlenségek vannak Magyarországon belül is, nem azt állítom, hogy nincsen, de hogy ezek olyan alapok, amik a világ többségének nincsenek meg, és sajnos ezáltal itt olyan környezetterhelésekkel is járnak, ami, hogyha mindenki így élni az életét, ahogy mi mondjuk Magyarországon, akkor ugyanúgy túlhasználnánk a földet. Ennél fejlettebb, vagy nem is feltétlenül azt hiszem, hogy fejlettebb, gazdagabb országokban, meg rengeteg esetben még rosszabb a helyzet. Ez is nyilvánvaló.
2: Mennyire látsz változást a tendenciákban? Például az 50-es évek Amerikájában a háziasszonyokat olyan reklámokkal buzdították a minél nagyobb fogyasztásra, meg arra, hogy ne mosogassanak, hogy egyszerűen vegyenek eldobható tányérokat. Ugye ezeknek a elkészítése, ugye az ipari nagytermelés, az rendkívül sok széndioxid kibocsátással jár. Tehát mondjuk ebben a vonatkozásban milyen pozitív tendenciákat látni így a világban? Mi a tapasztalatod?
3: Vannak ugye pozitív változások mindenképp, most néha aprónak tűnnek, de amúgy jelentősek. Most két példa jutott eszembe, az egyik, ami egy Európai Uniós törvényhozási direktíva irányzat, hogy a műanyag, egyszer használatos műanyag tárgyak betiltása, gyártásának betiltása, ezért van egyre több papírszívószál, egyre több faevőeszköz. Természetesen a legjobb az, hogyha ezeket se használnánk, mert ezek ugyanúgy eldobhatók, de legalább egy jobb anyagból, mint a műanyag. Illetve egy másik példa, hogy megkeresett minket az egyik vezető magyarországi szupermarketlánc, és ők arra voltak kíváncsiak, hogy a műanyag zacskóik, az egyszer használatos műanyag zacskóiknak mekkora a környezetterhelése, és hogy ez hogyan alakul. Mi erre elvégeztünk egy számítást, együtt dolgoztunk velük, és akkor ők kitaláltak egy olyan megoldást, ami kevésbé környezetterhelő, leálltak az egyszer használatos műanyag zacskók használatával. Jól tudom, mostanra már minden magyarországi áruházukban, tehát hogy már nem találunk ennél a szupermarket láncnál műanyag zacskót. Kis lépés, de lépés.
2: Igen, tehát kis lépésben, de mégis van valamiféle haladás. Mennyire elegendő ez a tempó, mert hogy 2050-re az Európai Unió célként tűzte ki a karbonsemlegességet, vagyis ugye annak a folyamatnak az elérését, amikor az emberek, az ipar által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik azzal a mennyiséggel, ami meg is kötődik, tehát gyakorlatilag nem termel az emberiség plusz széndioxidot a légkörbe.
3: Hogy mennyire elegek ezek a lépések, erről nincsen tudományos konszenzus. Én személy szerint azt mondanám, hogy ez még mindig túlságosan lassú folyamat, és egészen addig, amíg mi itt Magyarországon, vagy mi itt Európában nem érezzük a bőrünkön a klímaváltozás hatásait, bár hozzáteszem, lassan kezdjük érezni a különböző idei nyári árvizek, Magyarországon, főleg az Alföldön a szárazságok esetében, de amíg ez nem tudatosul bennünk igazán, hogy ezek ugyanazok a félelmetes folyamatok, amik jéghegyeket szakítanak szét, vagy akár szökőárakat okoznak máshol, vagy hatalmas földrengéseket, addig mindig nehezebb mindenkit elszánt lépésekre bírni, illetve még az egy nagyon trükkös dolog ebbe a karbonsemlegességbe, hogy ugye több fajtaképpen lehet karbonsemlegesnek lenni, ugye az egyik, amit most el is mondtál, hogy a kibocsátás és a megkötött széndioxid mennyiség. Egyébként itt természetesen csak, hogy a hallgatók értsék, nem csak magáról a széndioxidról beszélünk, hanem ez egy egyenérték, minden üvegházhatású gáz kibocsátását ebbe a széndioxid egyenértékbe számolnak el. Ami
2: melegíti a földet.
3: Igen, azok az üvegházhatású gázok, és akkor ezért beszélünk itt széndioxidról, de nem csak a széndioxiddal van probléma, és csak itt közbe akartam szúrni. Szóval vissza a gondolatmenethez, hogy ugye a legjobb az lenne, hogyha a kibocsátások meg se történnének.
0: Miért hibás a széndioxid kibocsátást szabályozó nemzetközi rendszer? Hogyan keltenek hamis környezettudatosságot a légitársaságok? El kell-e búcsúznunk a marhahústól? Megtudhatják a Kronstein Bálint geográfussal készült beszélgetésünkről.

0: Stort Rádió. És még több.
1: Ez egy kicsit veszélyes, hogy az Európai Unió, Európa, egyébként Magyarország is, meg az egész világ sajnos afelé dolgozik, hogy ez a kibocsájtunk, de megkötünk, illetve utána egyébként erre ráépült egy egész gazdasági rendszer, hogy a Magyarország, ha épp kevesebbet bocsájt ki, akkor el tudja adni a kibocsátási extra értékeit, igen, rátáját, amit nem használt föl Kínának, Japánnak, vagy igazából bárkinek a világon. És ez nem feltétlen egy jó dolog, mert szintén nem arra ösztönöz, hogy abszolút értékbe csökkentsük, hanem abba, hogy ezt is beépítsük a gazdasági folyamatba. Tehát én ilyen szempontból kutatóként nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy az lenne a fontos, hogy az életmódunkon, a felfogáson, ahogy a világhoz állunk, változtassunk, és ne pedig az, hogy ugyanazokkal a hibás eszközökkel, például itt ez most egy kapitalista piacgazdasági adok-veszek eszköz, próbáljuk megoldani azt a problémát, amit ugyanezek a gazdasági növekedésbe, kapitalizmusba vetett hitbéli elemek
2: hoztak létre,
1: igen.
2: Nagyon érdekes. Ugyanakkor viszont az egyszeri ember számára felmerül ugye az is, hogy hát rendben azt mondják, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, csökkentse a széndioxid és üvegházhatású gázkibocsátását. Ugye erre már egészen vad teóriák is vannak, hogy mondjuk együnk csótánypaprikást marhapörkölt helyett, hiszen ugye a szarvasmarha tenyésztés az egyik olyan ágazat a világban, ami irdatlan mennyiségű széndioxidot juttat a légkörbe, meg

0: környezők ellenére, mivel lehet mondjuk engem rábírni arra, hogy karbonsemleges legyek, vagy ebbe az irányba mozdulja?
1: Hát valójában itt, amit te is említesz, és csak egyetérteni tudok, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi gondolkodás arról, hogy Európa hogyan legyen zöld, vagy Magyarország hogyan legyen zöld, rátolja az egyszeri fogyasztóra a felelősséget. Erre egyébként vannak is különböző tudományos teóriák, és hogy hogyan ébreszt lényegében szabályozás bűntudatot bennünk, és milyen miatt a bűntudat miatt próbáljuk megoldani a problémákat. Tehát erre egy klasszikus, nagyon jó példa a repülőgép társaságok. Ugye a repülés is az egyik legjobban szennyező tényező, akik ugye ahelyett, hogy ők próbálnának meg zöldebbek lenni, azt mondják, hogy ha repülőjegyet fölött még x ezer forintot kifizetsz nekünk, akkor karbonsemleges volt az utad. Ez ugye megint egy olyan logika, ami a fogyasztót hibáztatja, és valójában jelen pillanatban én nem látok Magyarországon, de egyébként Svédországban sem feltétlenül elég jó ösztönzőket arra, hogy ahogy te mondtad, az egyszeri ember miért akarna karbonsemleges lenni, és ennek valójában azon a téren, amin én kutatok, meg ahogy én ez az egész klímaváltozáshoz hozzányúlok, elméleti szempontból klímaváltozás megoldásának, nem egyből a klímaváltozás megoldásának kéne lennie, hanem először az emberek alapvető szükségleteinek megoldására kell koncentrálni, úgymond egy ilyen általános alapszintű jólétet kell megteremteni, és utána lehet, amikor tényleg az embernek nem azon kell gondolkodni, hogy holnap hogy veszem meg a párizsit a boltban, hanem tudom, hogy van egy munkahelyem, van fedél a fejem fölött, van étel az asztalon, akkor lehet azon gondolkodni majd, és ettől sajnos nagyon messze vagyunk, itt a két téma össze is ér, és ez egy nagyon trükkös dolog, mert amíg tényleg arról szól, hogy van ez a klímaváltozás valahol nagyon messze, és nem érezzük, viszont a mindennapi probléma az, hogy infláció van, hogy drágulnak az élelmiszerárak, stb. Energiárak mind ismerjük, addig nehéz lesz az embereket rábírni arra, hogy és egyébként rakjunk már fel egy napelemet a családi ház tetejére, meg hát nem is mindenki el természetesen családi házba. Szóval azt mondanám, hogy ez egy vékony cérna, amin egyensúlyozni kell, és úgy érzem, hogy a legtöbb döntéshozó, legtöbb állam jelen pillanatban erre kevés hangsúlyt fektet. Nagyon hibázik az, hogy nagyon kevés helyen próbálják meg úgymond ezt egy ilyen általánosabb társadalmi jólét irányába elvinni, és ami még nagyon fontos itt záró gondolatként, hogy a jólét, társadalmi jólét, ugye ezt már említettem, hogy elég elhibázott gondolkodásunk van, tehát sajnos mindenki azt gondolja, hogy majd sportautót fogunk vezetni, és minden nap sztéket enni, de ez valójában a túlzás. Tehát ez az elhibázott gondolat, hogy ez a cél, persze tudom, hogy nem mindenkinek, de nagyon sok embernek, és inkább tényleg a körülöttünk lévő emberi kapcsolatok, az, hogy a mindennapi élet alapvető szükségletei meg legyenek, erre kéne koncentrálni, nem arra, hogy még egyel több luxus karórám legyen.
0: Több mint 8 milliárd ember lakik a Földön. Tavaly november 15-én megszületett a 8 milliárdodik ember. Tehát ilyen elképesztően nagy populációval és egy hát ilyen kis eltartó képességű, ám fantasztikus bolygóval hogyan lehet azt kivitelezni? Vannak erre modellek, hogy gyakorlatilag mondjuk életben maradjon az emberiség, és hogy meg lehet-e azt oldani, hogy még egy viszonylagos jólét is kialakulhasson a Földön, ne ennyire szegregáltan, ennyire elszigetelten. Tehát erre mondjuk a tudománynak vannak esetleg javaslatai.
1: Igen, hát erre az egy viszonylag elfogadott tény, egyetértés van benne, hogy a mai technológiánkkal van elég élelmiszer a világon, lehet elég élelmiszer termelni. Persze fognak kelleni átállások, mindenkinek hozzá kell majd szokni, hogy nem lehet minden nap borjúpörköltet edni, hogy meg kell próbálni átállni növényi alapú étrendekre, vagy erőteljesebben például a vegetarianizmus irányába elvinni az étkezést, ez természetesen

0: természetesen nem azt jelenti, hogy a húsipar, tejtermékek, minden megszűnik. Ez kicsit így mindig ki van élezve, ez természetesen politikai eszközök, hogy akkor lehet mindenkire, egymás politikai ellenfeleire dobálni a sárt, hogy ezek azt akarják. Hát tudomány legnagyobb ellensége talán a ilyen szempontból
1: politikai szándék.
0: Igen, sajnos. Más szempontból meg jó, ha van, mert tudja segíteni is a tudomány által megszületett eredményeknek a hasznosítását. De hogy az élelmiszer probléma megoldható, a víz probléma megoldható, itt a kérdés tényleg azon van, hogy azon hogy fogunk átlépni, hogy egyrészt nemzetállami keretek, másrészt kontinensi keretek, és azt, hogy fogjuk megoldani azt a gondolatiságot, és ez nagyon hiányzik, hogy annak a 8 milliárd embernek, és lehet, hogy most a hallgatók közül is sokan nem fognak egyetérteni, de nekem itt Magyarországon nincs több jogom az élethez, mint bárki másnak a 8 milliárdból bárhol máshol. Sajnos ez hiányzik, és ez az, amit nem is a tudománynak kellene, hogy legyen egy megoldása erre, mert ezek lényegében állami szintű politikai döntések, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen segítséget tudunk adni, illetve hogyan tudjuk az erőforrásainkat hasznosítani, és sajnos egész Európában, és ennek mi is része vagyunk Magyarországon. Persze könnyű azt mondani, hogy mi egy kicsit kevésbé, és még azt is mondom, hogy akár egyet is tudnék érteni vele, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk a része, de azért azt látni kell, hogy Európa erőteljesen arra épül, hogy itt nagyon sok erőforrást, olyan erőforrást, ami nem itt Európában van, mi meg tudunk szerezni a világ más tájairól. Jó esetben megvesszük, nagyon sok esetben
1: gyarmatosítottak.
0: Igen. És jelen pillanatban még azért ennek elég erős kihatásai vannak, és igazából ezt a fajta gondolkodást kell egy kicsit megfordítani, de erre pedig, és itt jönnék vissza, hogy nem látszik az, hogy egyelőre van hatalmas politikai igény, és ebbe meg tényleg az átlag ember tud segíteni a különböző saját politikai, demokratikus eszközeivel, hogy változtasson. Átlag emberek itt mi, Németországban, Franciaországban, Európa szerte, nem Európa szerte. Meglátjuk, hogy mennyi embernek fog ez szöget ütni a fejébe.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, amiből megtudhatják, mit tehetünk mi magunk, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátásunkat és vele a karbonlábnyomunkat. Illetve az is kiderül, hol a hiba az elektromobilitásra való átállásban.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Örömteli, hogy kedvező alternatívát fel lehet vonultatni, de ezen a gyarmati mentalitáson, ami ugye a gazdagabb országokat, illetve a nagy tőkéseket jellemzi, hát ezen változtatni kellene.
3: Igen, és ami viszont még talán fontos és jó kiegészítés, hogy így, ha már tudományos ismeretterjesztő beszélgetésen van szó, hogy nem kell ölbetett kézzel ülni és várni, hogy a problémák megoldódjanak, hanem ilyen nagyon egyszerű eszközökkel akár a hallgatók is hozzá tudnak tenni, tehát próbáljunk meg többet ráülni, ha van biciklire, vagy sétálni. Én is most itt a belvárosba sétáltam Békés Csabán, és olyan szép város Békés Csaba, közlekedést, az autót visszafogni, hogyha már mindenképp valami járműre ülünk, akkor az valami tömegközlekedés legyen. Az étkezésben is a húsfogyasztást egy picit visszafogni. Senki nem várja senkitől, hogy csótányt tegyen, de a kevesebb hús az már hatalmasat tud segíteni. És ilyen apró mindennapi élet, ezt egyébként az interneten rengeteg ilyen praktikát lehet találni, ha elmegyünk vásárolni, akkor ne vegyük meg a 20. műanyag zacskót. Tudom, hogy mindenkinek van egy zacskós zacskója, vagy egy zacskós fiókja valahol a konyhába, de próbáljunk meg onnan kivenni egyet és visszamenni, és ilyen is hasonló dolgok. És általában a fogyasztás pedig szerintem úgy lehet egy kicsit csökkenteni, hogy tényleg az ember elgondolkodik, hogy tényleg szükségem van-e arra az adott tárgyra, ruhadarabra, ékszerre, mit tudom én mire, vagy csak azért csinálom, mert láttam itt-ott a tévében, a híradóban, a filmekben, hogy ennek meg annak is van ez, és akkor nekem is szükségem van rá, és egy kicsit mindig egy ilyen önvizsgálatnak alá vetni magunkat szerintem érdemes, és szerintem ettől nem fogjuk rosszabbul magunkat érezni, sőt, egy kicsit talán
2: jobban is, arra, hogy racionalizáltuk a fogyasztásunkat.
3: És igen, és hogy nem azon
2: valamit.
3: És hogy nem azon stresszelünk, hogy akkor most még a fizetésből ezt a harmadik okostelefont is vegyük meg, és most ez egy túlzó példa, de...
2: Beértjük, hogy mire gondoltál.
3: Igen.
2: Említetted Svédországot, hogy ott sem látsz azért olyan nagyon pozitív példákat. A széndioxid kibocsátás, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. Ott viszont nagyon intenzív az elektromobilizáció, tehát talán már több elektromos autó közlekedik a svéd utakon, mint hagyományos belső égésű motorral szerelt. Mi a véleményed erről, illetve hát mint kutatóként mit gondolsz az elektromos közlekedés fejlesztéséről? Jó iránynak tűnik ez?
3: Hát az ugye egy tény, hogy közlekedésre szükségünk lesz, a lovakra nem fogunk visszállni, meg a vitorláshajóra. A fosszilis tüzelőanyagok, tehát a benzin, dízel, ezek a úgymond most akár jelen pillanat tradicionális gázolajak, a széntüzelés, ezek nem megoldások. Ilyen szempontból az elektromobilitás egy szükséges lépés. Ismét a probléma itt azzal van, ahogy ezt a lépést megtesszük. És Svédország valóban az egyik vezető ebbe elektromobilitásba, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye ebben nagyon érdekes párhuzam van Magyarország és Svédország között, mert ugye mi is igyekszünk zárkózni a lassan már Citoxónak számító akkumulátorgyárak ide vonzásával. De összességében én azt mondanám, hogy sajnos ez az átmenet kutatóként, és egyébként ez az egyik fő kutatási témája a doktori kutatásomnak, ismét nem egy jó irány, mert ismét nagyon egyéni mobilitás, az autó, mint egy egyéni alapjog, és itt biztos sokak fejébe megfordult, hogy akkor majd jön a biciklis propaganda, ami Budapesten szítja mostanában a kedélyeket, de azt sajnos tudományosan vitathatatlan, hogy az elektromos autózás nem csak azért, mert egyenlőre ez egy nagyon módosabb társadalmi rétegeknek megfizethető csak, hanem azért is, mert önmagában az elektromos autók összerakása ugyanúgy elég környezetennyező, mint hogy a nem elektromos autóké, illetve ugye elektromossággal megy, de amíg mondjuk Magyarországon például a Paksi atomerőmű mellett, ami ez is egy tudományos viták vannak róla, de mondjuk azt, hogy egy zöldebb energia, azért a nagy többség az még mindig hőerőművek, széntüzelésű erőművek Paks mellett. Tehát itt például mi ugyanúgy egy nem megújuló energiaforrást használnánk abba az autónkba, és ezért ez egy nagyon, nagyon trükkös dolog ezt átlátni. Valójában az lenne a jó, de sajnos nem erre megyünk, hogyha inkább a közösségi közlekedésre, buszokra, akár sokkal inkább egyéni mobilitásra célzott kisebb léptékű városi közlekedésre, tehát itt például teszem azt most ilyen nagyon utopisztikus ötletek, hogy kisebb buszokkal, applikáció alapon az adott igényekhez igazított közlekedés, ugye a megszokott buszmetró, villamos, vonatok, távolsági buszok, ez lenne a jövő, vagy ez lenne az élhetőbb jövő. Sajnos itt megint van egy ilyen viszonylag elhibázott irány, ami az elektromos egyéni autózás felé visz, és hát ezt nem szabadna, és ez megint azt mondom, hogy ez sajnos megint Európa szerte hibázunk, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a nyugat, vagy csak a kelet, vagy csak a kínaiak, vagy csak az amerikaiak, hanem ezt megint azt kell mondani, hogy ez mi emberiség. Sajnos ezt megint rosszul csináljuk, és hát, hogy mit lehet ezzel tenni, minél többször felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy próbáljunk meg
2: helyes irányba tovább menni. Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és további sikeres kutatást kívánok, illetve mielőbbi tudományos fokozatszerzést.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: és még több.
1: Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Súlyos hiányosságokat és működési problémákat tárt fel a gyermekvédelmi rendszerben az a komplex országos kormányzati felmérés, amelyet a napokban hoztak nyilvánosságra. A jelentés szerint a szakellátás túlterhelt, jelentős a kapacitás és szakemberhiány, a bekerülő fiatalok állapota pedig folyamatosan romlik. A helyzet kezelésére a kormány egy 9,5 milliárd forintos azonnali krízisprogram indításáról döntött, amely új férőhelyek létrehozását, fejlesztéseket, valamint a dolgozók szakmai és lelki támogatását foglalja magában. Megduplázza a szociális célú tüzelőanyagprogram keretét a kormány, amely így 10 milliárd forintra emelkedik a 2026-27-es fűtési szezontól. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatásra már a 20 ezer főnél nem nagyobb lélekszámú települések is pályázhatnak szeptember 30-áig. A vissza nem térítendő forrásból tűzifa és barna kőszén vásárolható a legnehezebb körülmények között élők számára, az összeget pedig egy összegbe utalják majd ki az önkormányzatoknak. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalom használatra van szükség. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák és nem kívánt események adatai. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, az eltusolás helyett nyílt adatokra és a hibákból való rendszer szintű tanulásra van szükség a betegellátás biztonságosabb átételéhez. Az adatok intézményi bontásban lesznek elérhetők, az újonnan induló egészségügyi minőségellenőrzési hatóság pedig nem a büntetésre, hanem a problémák okainak feltárására és megszüntetésére fókuszál majd.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: óra is elmúlt, csodaszép kedreggelt kívánok, már bizony szeptember 15-e van, indítsuk együtt a mai reggelt is. Jó reggelt kívánok a Start Rádióval, rengeteg hasznos információ, érdekesség, és persze hamarosan köszöntjük majd a névnaposokat is.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

Show 안내해.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, szeptember 15-e van kedd reggelem, az Enikők és a Melitták a névnaposok, köszöntjük őket. Rajtuk kívül az Alpárok, a Bogáták, a Boriszok, a Hetények, az Imeldák, a Katalinok, a Lórántok, a Máriák, a Rolandok és a Töhötömök is köszönhetőek ma.
1: Reggel is Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, szeptember 15-e van. Köszöntjük a szülinaposokat, ezen a napon látta meg a világot Agatha Christie, angol krimiíró, James Fenimore Cooper, amerikai író, de ezen a napon született Jean Renoir, francia filmrendező is, akinek a filmjei nagy hatással voltak későbbi alkotókra.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Megérkeztünk bizony már szeptember feléhez is. A nyár is elképesztő gyorsan elrohant, de úgy látszik, hogy a szeptember is követi példáját. Ma meg persze a reggeli ébredés ideje is. 7 órakor majd a híreket mondunk, aztán a következő órában is várom a rengeteg aktualitással, érdekességgel, csak Sabán a Start Rádióban.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Még ebben a parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy az új alkotmányt népszavazásnak kell majd megerősítenie, a folyamatot felügyelő testület pedig már szeptember végén megalakulhat. Magyar Péter hozzátette, olyan alaptörvényt szeretnének, amelyet mindenki elfogad és betart. Több mint 37 milliárd forint veszteséget okozott a paksi atomerőmű nyári leterhelése az MVM csoportnak, derült ki a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont elemzéséből. A Duna alacsony vízállása és a magas vízhőmérséklet miatt július közepe és augusztus vége között korlátozni kellett az erőmű teljesítményét, a kieső áramot pedig a magas piaci árak miatt jelentős többletköltséggel tudták csak pótolni. A szakértők rámutattak, hogy a klímaváltozás és a tartós szárazság hatásai a jövőben is veszélyeztethetik a hűtővízellátást. 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a Békés Csabai járműbiztosítási telephelyen egy hepatitis E megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor találtak súlyos hiányosságokat. A mulasztások között szerepelt a biológiai kockázatértékelés, a védőoltások, valamint az előírt védőfelszerelések hiánya a szennyvízzel érintkező dolgozóknál. Közzétették Bak András köztársasági elnök vagyonnyilatkozatát, a Sándor Palota honlapján megjelent dokumentum szerint az államfő több mint 130 millió forintos megtakarítással, valamint 4 ingatlannal rendelkezik. A nyilatkozatban a budapesti ház és lakás, valamint a hétvégi házak mellett egy 2020-as személygépkocsit, értékes bútorokat és festményeket, valamint egy 2000 darabos könyvgyűjteményt is feltüntetett.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra is elmúlt, jó reggelt, jó rádiózást, jó utat a már munkába tartóknak, és persze jó ébredezést a most kelőknek. A Start Rádiót hallgatják sok zenével, és most még többel, és persze rengeteg hasznos információval a mai reggel folyamán is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jaj, kedves Kinder, a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
6: Dramatológia, Gyula.
7: Dramatológia, Gyula.
6: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
8: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
10: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Görös Hírcentrum.
3: Időjárás. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb minimális eséllyel fordulhat elő kisebb futózápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.
6: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, Kylian Mbappé feljött a Holt versenyes 5. helyre a labdarúgó bajnokok ligája eredményességi örök rangsorában. A Real Madrid francia csatára az Internacionali ellen 2-1-re megnyert hazai mérkőzésen szerezte a sorozatban a 71. gólját.

해주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: reklám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát

Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot. Ez a Start Rádió, szeptember 15-e van. Ezen a napon alapították meg a Greenpeace-t 1971-ben. Egyébként ezen a napon van Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Honduras és Guatemala nemzeti ünnepe is, és ezen a napon az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke maga Kossuth Lajos volt.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádiósok zenét, és most még többet játszunk. Pillanatok kérdése, és 8 óra lesz, azaz egyre többen lesznek szépen sorjában útirányba a munkahely felé, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek a hét második munkanapjára. 8 óra után is fontos információkat hozok, úgyhogy érdemes a Start Rádiót választani.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Öregelt itt a Start Rádió. Elmúlt már 8 óra is, ébredezzünk együtt a hét második napján. Szeptember 15-e van, az Enikőket és a Melittákat köszöntjük, hiszen ma ők a névnaposok.
1: Sokat nem, sokat
2: még több.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nincs kinek elmondani a problémádat? Soha nem beszéltél még róla senkinek, hogy mi nyomja a lelkedet? Dramatológia. Gyula. Első az országban, mert minden dráma orvosolható. Önismeret, pszichodráma, szupervízió, egyéni és csoportos alkalmak Gyulán, a Párfi utca egy szám alatt. Dramatológia. Dramatológia. Ahol szakemberek segítenek neked.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Jaj, kedvesként beállt a hátam, hozd a krémet!
6: Minek az?
7: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. A hosszú élet titka nem csupán a genetika, hanem a mindennapi szokásokban rejlik. A kutatások szerint a rendszeres mozgás akár 19%-kal is csökkentheti a halálozás kockázatát, míg a szív- és érrendszeri betegségek miatti elhalálozás esélyét 31%-kal mérsékli. Már napi 15 perc könnyű séta, mérsékelt testmozgás is érezhetően hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez. De hogy mi kell még emellett, arról is mesélek mindjárt.
1: Reggel is Start Music

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.

0: Ez a Start Rádió. Mondtam, hogy ugye a fizikai aktivitás azért jelentősen csökkentheti a halálozás kockázatát, de emellett a társas kapcsolatok ápolása is kulcsfontosságú. Az erős baráti és családi háló akár 50%-kal növelheti a hosszú életesélyét. A BN.hu szerint a közös programok, a beszélgetések nem csak a lelki egészséget erősítik, hanem jobb étkezési szokásokhoz és pihentetőbb alváshoz is vezethetnek.
1: Sok a szeres?

0: és még több.
1: Itt a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk. Mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy a keddi munkalantot én lerakom. Tudom, hogy önöknek még úgy nagyjából most kell fölvenni, úgyhogy ezért is mondom, hogy egész nap érdemes a Start Rádiót hallgatni, mert maradunk hasznos információkkal és jó zenékkel a folytatásban is.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
1: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi lazasszól. Indul a műsor, ma is hozom a jó kedvet és a jó kedvet ígérő zenéket, és az érdekességeket a nagyvilágból fellapozzuk, ma is kalendári munkat persze, rádiózunk együtt, minden jót!

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom,

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám.
2: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellis jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Főnök, megyünk a vásárba?
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
8: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
9: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene, és még több.
0: Start Rádió.

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Itt van néhány esemény, a mai naphoz köthető dolgokat gyűjtöttem össze. 1890 mai napján született meg Agatha Christie, angol krimíró, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója, illetve megalapították a Greenpeace-t 1971 mai napján, és megszületett Marco Polo kereskedő és utazó 1254-ben. Ez már egy kis történelem volt. Most pedig vissza a zenékhez.

Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. És ma is köszöntjük a névnaposokat. Isten éltesse az Enikőket és a Melittákat, nekik nagyon boldog névnapot. Én pedig a következő órában is hozom nekik is, és önnek is a jó zenéket, a munkaidő közben akár rádiózzunk együtt.

of the night have never died.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Nem sokára hozok néhány gondolatot az egészség megőrzés jegyében, amelynek nagyon fontos része a bőrápolás is. Ebben az órában is vár ránk rengeteg jó zene, hangerőt a rádiókra, szép napot kívánok!
1: Sok a zene!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Némi tipp a hideg hónapokra alkalmazható bőrápolás jegyében. A szakemberek szerint a csecsemők és a gyermekek bőrének ápolása alapvetően fontos, de a hidegebb időszakban még fokozottabb törődést igényel a bőrük. A babák bőre vékonyabb és még nem teljesen úgy látja el a védő feladatát, mint a felnőttek bőre. A felnőtt bőrre szánt tisztító és ápoló készítmények csecsemők és babák esetében egyáltalán nem használhatóak. A gyakran előforduló bőr problémáikra, mint atópiás ekcéma, koszmó, tejkütés, pelenka kiütés, számos minőségi külön babaápolási termék elérhető. Ezek a készítmények kímélőbbek és allergén összetevőktől mentesek, így érdemes ezeket választani inkább. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Zene és még több a Start Rádión a napiraza szól. Ennek értünk most a végéhez, én köszönöm a figyelmet az elmúlt két órára. Holnap is találkozhatunk természetesen, további szép napot és minden jót kívánok!
1: Sok a szene!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 15-e kedd déli 12 óra van. Színes program kavalkáddal tér vissza a Munkácsi Fesztivál Békés Csabán. Bedrogrozva, ropott autóval furikáztak fiatalok. Letartóztatták a két kerékpárost halálra gázoló békési férfit. Újabb városrehabilitációs fejlesztés indulhat Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Szeptember 24-én és 25-én ismét megtelik élettel a Munkácsi negyed és környéke. Érkezik a Munkácsi Fesztivál, amely idén is összekapcsolja a kulturális intézményeket és színészekkel, programokkal tölti meg a városrészt. Kiállítások, előadások, könyves és családi események, koncertek, séták, vízi felvonulás és bohémpart is várja a látogatókat. A részletekről Varga Tamás alpolgármester nyilatkozott. A Munkácsi kultuszápolásában fontos mérföldkő volt a Modern Városok program, amelynek köszönhetően kormányzati forrásból teljes körűen megújulhattak a Munkácsi negyed intézményei. A múzeum és az emlékház, megépült a bábszínház, rehabilitálták a köztereket, szobrok készültek, hidak újultak meg. Az infrastrukturális fejlesztések mellett a kulturális intézmények közösen dolgoztak azon, hogy élőbbé tegyék a negyedet. Mára minden intézmény a saját profilján túlmutató feladatokkal is hozzájárul ahhoz, hogy Munkácsi brand a mindennapokban is jelen legyen. Ennek csúcspontjai a gyermeknap, a múzeumok éjszakája és a Mihály naphoz kötődő fesztivál. A városvezető kiemelt, hogy a programok egyik fő célja Munkácsi Mihály életművének és Békés Csabához fűződő kötődésének széliskerű bemutatása, valamint egy olyan élményhelyszín kialakítása, ahol a látogatók több ponton kapcsolódhatnak a festő óriás életéhez. Mihály nap környékén korábban is szerveztek eseményeket, ehhez társult az a többlet, hogy tematikus hétvégét alakította ki Munkácsi nevéhez kötve. Az intézmények idén is kilépnek komfortzónáikból és meglepő kreatív programokkal készülnek. Ennek köszönhetően már harmadik éve alakul ki gazdag, sokszínű kavalkád. A múzeum, a könyvtár, az emlékház, a színház, a bábszínház és az önkormányzat rendszeresen egyeztetnek, hogy a kiemelt események egymást erősítsék, akár egymásra épüljenek. A fesztivál egyszerre több helyszínen zajlik, de úgy állították össze a programokat, hogy a közönség könnyen átérjen egyik helyszínről a másikra. A kikiáltók minden esemény végén jelzik, hogy hol folytatódik a fesztivál. Idén is lesz vízilampionos felvonulás az élővíz csatornán, a lámpákat az emlékház készíthetik el az érdeklődők. Jelentkezik a Psi Art festőmaraton, a Csaba Gyöngye pedig Bohém Parkot alakít ki a Kisligetben raklapbútorokkal és fényekkel. A Csak terasz is ide költözik, akusztikus minikoncertekkel, gyermekjógával és kutyás bemutatóval. A könyvtár előadással, könyvbőrzével, konferenciával, fegyverbemutatóval, könyvbemutatóval, helyismereti sétával és kézműves foglalkozásokkal készül. A múzeum bemutatja új szerzeményeit, tematikus foglalkozásokat tart, és kuriózumként lesz látható egy alkotás 155 ezer darab legóból kirakva. A bábszínház játékokkal, előadással, kulisszajárással, a színház képzelet színházi produkcióval várja a közönséget. Lesz hidi koncert, fényjáték a múzeum és a bábszínház homlokzatán. A péntek és szombatesti nagy koncertek pedig megkoronázzák a fesztivált. A szervezők szerint érdemes lesz ezen a két napon is a Munkácsi negyedet választani. Egy békéscsabai lakótelepről kötöttek el egy autót azok a fiatalok, akik szombat éjszakai furikázással akarták eltölteni az időt. A kocsit nem zárták le, a sluszkulcs is a gyújtás kapcsolóban maradt. A társaság több kört tett a városban és a környéken, később egy harmadik fiatal is csatlakozott hozzájuk. Mindhárman vezettek, a két 18 évesnek nincs jogosítványa, 27 éves társukat pedig eltiltották vezetéstől. Az autó eltűnését vasárnap reggel 6:30 jelentették be, a rendőrök pedig azonnal keresni kezdték. A dobozik körzeti megbízottak 13 óra előtt a főutcán vették észre a járművet és intézkedtek. A kocsiban fehér kristályos anyagot és kerekpipát találtak, két fiatal pedig kábítószert fogyasztott. A békéscsabai rendőrkapitányságon jármű önkényes elvétele, kábítószer birtoklása, járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekmények, valamint engedély nélküli vezetés miatt indult eljárás. A 27 éves férfit őrizetbe vették. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a leállított autókat mindig zárni kell, és a sluszkulcsot sem szabad benne hagyni. A fiatalok a kihallgatáson azt mondták, pontosan tudták, hol vannak olyan autók a városban, amelyeket a tulajdonosok rendszeresen nem zárnak le.

0: Békés Csaba megyei jogú város önkormányzata árverésen értékesíti a Mezőmegyer főutcájában található 119/66/2-es helyrajzi számú építési telket. A városrész Békés Csaba északi részén mintegy 3 kilométerre fekszik a törzs területtől, a telek pedig a Belis külterület határán családi házas övezetben helyezkedik el. Több irányból aszfalt úton közelíthető meg, a parkolás pedig az ingatlanon belül és közterületen is megoldott. A közlekedési adottságokat erősíti, hogy a közelben van a 44-es elkerülő szakasza, amely kapcsolatot biztosít az M44-es gyorsforgalmi úthoz és a 47-es főúthoz is. A környék teljes közmű ellátottsággal rendelkezik, a telek szennyvízcsatorna hálózatra már rákötött, a többi közmű az ingatlan előtt elérhető. Az árverés a város vagyonrendelete és az áfa törvény előírásai szerint zajlik. Licitálni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet, a meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen az vett részt, aki a bruttó kikiáltásjár 10%-át letéti díjként átutalja az önkormányzat MBH banknál vezetett számlájára október 14-ig. A letét a nyertes ajánlattevőnél a vételárba beszámít, a többieknek visszautalják. A licit lépcső a bruttó indulár legalább 3%-a. Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül kell megkötni, a vételárat pedig a szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni. A határidők elmulasztása esetén a vevő elveszíti a letétet, az eladó pedig elállhat a szerződéstől. Az építési telek nem adómentes, a kikiáltási ár tartalmazza az áfát. Az árverésről a város hivatalos honlapján is tájékoztatják az érdeklődőket, további információkat pedig a hivatal stratégiai fejlesztési osztálya ad a 66-os körzet 886-511-es telefonszámon. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt kezdeményezte a gyulai járási ügyészség a 22 éves büntetlen előéletű békési férfi letartóztatását, aki péntek este Békés külterületén gázolt halálra két kerékpárost, majd megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A Békés megyei főügyészség kedden reggel arról adott tájékoztatást, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi szeptember 11-én a 4644-es úton Morony felől Békés irányába autózott, haladása közben pedig elütötte azt a két kerékpárost, akik előtt az úttest jobb oldalán egymás mögött közlekedtek. A nő a helyszínen életét vesztette, a férfi pedig még aznap este kórházba szállítását követően hunyt el. Az esetről korábban már beszámoltunk. A baleset után a gyanúsított megállás nélkül továbbhajtott, majd járműve adottságait kihasználva kerülő úton, földutakon, a sötétben a gépkocsi világítását lekapcsolva rejtőzködve ment haza. Az ügyészség szerint a kényszerintézkedés elrendelését indokolta a várható büntetés súlya, valamint az, hogy a férfi a helyszínt elhagyta, így fennállt a szökés és az elrejtő veszélye. Attól is tartani lehetett, hogy még aki nem hallgatott tanúkat jogellenesen befolyásolná vagy megfélemlíteni, ezzel veszélyeztetve a bizonyítást. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Sarkadon hamarosan újabb beruházás kezdődhet el a szociális város rehabilitáció keretében. A program több elemből áll, útépítések, útfelújítások mellett szociális bérlakások építése is szerepel benne, amire a városvezetés szerint jelentős igény mutatkozik. Az önkormányzat még 2024 végén nyert el bruttó 187 millió forintot a fejlesztésre. A beruházás célja, hogy a szegregált területeken élők életkörülményei javuljanak és mérséklődjenek a társadalmi különbségek. A projekt akció területeit a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján határozták meg. A fejlesztések elindítása közel került a megvalósításhoz. A képviselőtestület legutóbbi rendkívüli ülésén döntött a nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. Ha az eredményes lesz, kiválaszthatják a kivitelezőt, és szerződést köthetnek vele a beruházás elemeinek megvalósítására, ismertette dr. Mokán István polgármester, majd részletezte a tervezett munkákat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Hírd, te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom,
4: de jó zenék
5: vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kérdéseket, üzeneteket a rádió weboldalán. A legelső kérdésünk az így szól: sziasztok, Réka vagyok, és a munkatársaimnak szeretnék küldeni egy pörgős dalt. Köszi. Én köszönöm, jó munkát kívánok nektek.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet!
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600. Reklámot hallottak. Sokat nem?
8: Sokat nem.
9: Még több.
8: És még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene ismét, többen ne pedig kívánság műsorunkat hallják üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Ma a következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Nóri vagyok, és a legjobb barátnőmnek, Szilvinek szeretnék küldeni egy dalt. Köszi!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, Judit vagyok, és a páromnak, aki éppen most is dolgozik, szeretnék küldeni egy jó kis pörgős dalt. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi, én köszönöm ezt a kérést is.

0: Ez a Sportrádió, sok minden is még több. És ma szeptember 15-éhez lapoztunk a naptárunkban. Kedv van, sok boldogságot kívánunk Enikő és Melitta nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Oliver Stone, háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező, de ma ünnepel Tommy Lee Jones, Oscar-díjas amerikai színész, és Kini Giotto, magyar színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Rádiós ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő, az égen csapadék sehol sem várható. A déli eszél több felé megélénkül. Napközben majd a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 15-e, kedv van, nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 110 évvel ezelőtt ezen a napon először használtak csatában tankot. És egy zenei érdekesség, 38 évvel ezelőtt ezen a napon Mark Knopfler bejelentette a Dire Straits feloszlását. 1991-ben a csapat aztán ismét együtt volt. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere.
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Ha változást szeretnél az életedben, ahhoz előbb az életedről alkotott gondolataidban kell változtatnod, mert a gondolattal kezdődik minden. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Arecki Zoltán vagyok, örülök, hogy itt vagy. Egy igazán színes órával folytatjuk. Jön a Jeremy Days, aztán a Caesar Sisters, később pedig egy igazi klub hangulatú klasszikus a Bronski Beat-től. A Jeremy Days Brand New Toll című dala különösen érdekes választás, mert a zenekar német volt amúgy, miközben a dalaikat angolul adták elő. A 80-as évek végén és a 90-es évek elején több európai országban is komoly sikereket értek el, vagyis nem kellett feltétlenül Londonból vagy New Yorkból érkezni ahhoz, hogy egy jó popdal nemzetközileg is működjön. Hogyha üzennél, akkor tedd most a startradio.hu oldalon vagy SMS-ben a 0-22-21-21-20-as számon, és akkor kezdjük az órát elsőként itt a Jeremy Days és a Brand New Toll.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
5: Start Rádió.

este 98.4-en az elmúlt napokban országszerte közepes szintre mérséklődött a parlagfű pollen koncentrációja, azonban a következő napokban ismét emelkedhet a pollen terhelés, egyre többfelé okozhat majd tüneteket a parlagfű pollen koncentrációja, elsősorban itt a Tiszántúlon magas koncentrációk is előfordulhatnak majd újra. Ma időjárási front nincs felettünk, de a hűvös többfelé nyírkos hajnali reggeli órákban felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Napközben sokfelé nyárias időben lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás és migrén is előfordulhat. Sok napsütésre számíthatunk, tehát a mai napon így mindenhol száraz utakra készülhetnek a közlekedők, akiknek jó utat kívánok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezetők közösségi oldalán közölte, hogy az autópályákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek a megengedetnél jóval gyorsabban az autósok, ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését. Vitézi Dávid hozzátette, a kirívó sebesség túllépést külön jogi kategóriává tennék, hogy a szankciók jobban tükrözzék a veszély mértékét. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák és nem kívánt események adatai. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, az eltusolás helyett nyílt adatokra és a hibákból való rendszer szintű tanulásra van szükség a betegellátás biztonságosabbá tételéhez. Az adatok intézményi bontásban lesznek elérhetők, az újonnan induló egészségügyi minőségellenőrzési hatóság pedig nem a büntetésre, hanem a problémák okainak feltárására és megszüntetésére fókuszál majd. Újabb feljelentéseket készít elő a Tudományos és Technológiai Minisztérium a korábbi időszakban tapasztalt súlyos szabálytalanságok miatt. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, a következő hetekben tucatnyi ügyben fordulnak a hatóságokhoz, köztük több 10 milliárdos nagyságrendű szerződések miatt is. A miniszter kiemelte a P2M cég csoport gyanús állami megbízásait, valamint az e-ingatlan projektet, amelyre mintegy 23 milliárd forintot költöttek el érdemi eredmények nélkül. Még ebben a parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy az új alkotmányt népszavazásnak kell majd megerősítenie, a folyamatot felügyelő testület pedig már szeptember végén megalakulhat. Magyar Péter hozzátette, olyan alaptörvényt szeretnének, amelyet mindenki elfogad és betart.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perc. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Narecki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Rick Astley, aztán egy kis Kane, később pedig a Pet Shop Boys is megérkezik. Három különböző hangul az mégis mindegyikben. Ott van az a jól felismerhető dallamosság, ami miatt jó érzés újra és újra találkozni velük. A Kane Somewhere Only We Know című dalánál érdekes, hogy a zongora mennyire meghatározza az egész hangzást. Az ennek a énekesének Tom Chaplinnek a hangjával együtt ettől lett annyira sajátos a dal atmoszférája. Egyszer kicsit melankolikus, és mégis könnyen énekelhető. Azóta pedig számtalan helyen felbukkant filmekben, reklámokban és feldolgozásokban is. Hogyha van kedvenced, és szeretné róla bármilyen infót, vagy éppen tudatnál velünk valamit, küldj egy üzenetet SMS-ben a 0-22-21-21-20-es számra, vagy a startradio.hu-n is üzenhetsz, és akkor kezdjük az órát. Nem sokára jön a Keane és a Summer Only We Know, előtte Rick Astley és a Take Me To Your Heart.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Nincs kinek elmondani a problémádat? Soha nem beszéltél még róla senkinek, hogy mi nyomja a lelkedet? Dramatológia, Gyula. Első az országban, mert minden dráma orvosolható. Önismeret, pszichodráma, szupervízió, egyéni és csoportos alkalmak Gyulán, a Párfi utca egy szám alatt. Dramatológia. Dramatológia. Ahol szakemberek segítenek neked.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.

Budapest tart a 98.4-en, szeptember 15-e van a mai napon, az Enikők és a Meliták ünneplik névnapjukat. Az Enikő női nevet Vörös Marti alkotta meg, az ősi Eni névből a kő kicsinyítő képzővel, jelentése szarvas tehén. A szó eredeti jelentése fiatal. A Melitta görög eredetű női név jelentése méh. Kedves Enikők és kedves Melitták, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Start Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, emiatt itt útszűkületet kell számítani.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Pályázatot írtak ki mind a 60 tankerületi központ vezetői tisztségére. Kossoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke bejelentette, hogy az oktatás irányításban teljes szemléletváltásra van szükség, amelyhez a helyi viszonyokat jól ismerő szakembereket keresnek. A jelentkezéseket szeptember 20-áig várják. A kinevezési feltételeket korábban enyhítették, így a pozíciókra felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves vezetői tapasztalattal rendelkező pályázók jelentkezhetnek. Havi 5000 forint támogatást kapnak az év végéig a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a pénz először októberben érkezik, és nem kell külön igényelni, mert a NAV a gépjárműadó nyilvántartás alapján automatikusan utalja vagy postán kézbesíti. A kormány a mezőgazdaságot is segíti, az agrárszektor szereplői az eddigieknél magasabb arányba igényelhetik vissza a jövedéki adót. Nagy arányú emelés várható a családi pótlékban a jövő évi költségvetésben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a juttatást 2008 óta nem emelték, a pontos mértékét pedig a költségvetés egyensúlyának megőrzése mellett határozzák majd meg. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a hiány csökkentésével több forrás jut majd a családok támogatására, valamint az állami alkalmazottak fizetésemelésére is. 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a Békés Csabai járműbiztosítási telephelyen egy hepatitis E megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor találtak súlyos hiányosságokat. A mulasztások között szerepelt a biológiai kockázatértékelés, a védőoltások, valamint az előírt védőfelszerelések hiánya a szennyvízzel érintkező dolgozóknál.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Én Aracki Zoltán, mégis ebben az órában egy kellemesen változatos zenei utazáson vehetünk részt. Kylie Minogue lendületes I Should Be So Lucky után Lenny Kravitz érkezik az Again-nel, és megszólal majd a Depeche Mode egy különösen szép dala, a Precious is. 3 dal, és közben persze maradunk a jól ismert Start hangulatnál. A Precious egyébként különleges helyet foglal el a Depeche Mode történetében. Dave Gahan szerint a Dal Martin Gort gyermekeinek szülei válásával kapcsolatos érzéseiből született. A szövegben ott van az elmúlás, a változás és a nehéz pillanat, amikor egy családnak új helyzethez kell alkalmazkodnia. Ettől lett a dal egyszerre személyes és nagyon univerzális. Hogyha üzennél nekünk, akkor keresd a startradio.hu-t, vagy írj egy SMS-t a 0620-221-21-20-as számra. És akkor indul az óra, Kylie Minogue előtt itt a Depeche Mode és a Precious.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellis jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a bortér pohár címerállata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér. Minden korty megér egy misét.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,
6: sok a szene,
0: és még több.
6: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Holnap is a napsütésé lesz. A főszerep elszórta, megnövekedhet ugyan a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Hajnalban 11, még holnap délután 27 fokot.

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, emiatt itt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Áhoj, Aracki Zoltán köszönt pontosan este 6-kor, szeptember 15-én. Sziasztok, jó, hogy itt vagytok. Elég erősen indul az óra, jön az Aerosmith, itt lesz Santana és Chad Kruger, később pedig a Vemmé és még a Metallica is hallható lesz. Az Into the Night-ban Carlos Santana mellett Chad Kruger, a Nickelback énekesen hallható, a dal 2007-ben jelent meg, és Santana visszatérő sikeres korszakának egyik emlékezetes darabja lett. Érdekes párosítás volt, Santana jellegzetes gitárjátéka és Kruger rekettes hangja meglepően jól rezonált együtt. Hogyha üzennél, akkor keresd a startradio.hu-t, vagy írj egy SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, és akkor kezdjük az estét. Nem sokára Santana és Chad Kruger, előtte itt az Aerosmith és a Ragdoll.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedves Kinder, a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
0: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Dramatológia Gyula.
6: Dramatológia Gyula.
5: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
8: Részletek ácsfa.hu.
7: Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
10: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
10: Start Rádió.

Kedves Tarta, 984-en jöjjenek az évfordulók. 2008-ban a mai napon halt meg Richard Wright, a Pink Floyd billentyűse. 1953-ban megszületett Bordán Irén színésznő. 1952-ben megszületett a mai napon Bencsik Sándor, Samu, a P-Mobil és a P-Box gitáros, a zeneszerző. 1946-ban született a mai napon Tommy Lee Jones, amerikai színész, és 1988-ban a mai napon Mark Knopfler bejelentette a Dire Straits feloszlását. 1991-ben azonban a csapat ismét együtt volt.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szigorodik a gyermekvédelmi jogszabálycsomag, és 20-25%-os béremelést kapnak a szektorban dolgozó szakemberek, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A béremelés első felét novemberben, a második részét pedig januárban kapják meg az érintettek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a fizetések a szektorban még így is alacsonyak, de az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem a kormány kiemelt prioritásai közé tartozik. Megduplázza a szociális célú tüzelőanyagprogram keretét a kormány, amely így 10 milliárd forintra emelkedik a 2026-27-es fűtési szezontól. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatásra már a 20 ezer főnél nem nagyobb lélekszámú települések is pályázhatnak szeptember 30-áig. A vissza nem térítendő forrásból tűzifa és barna kőszén vásárolható a legnehezebb körülmények között élők számára, az összeget pedig egy összegbe utalják majd ki az önkormányzatoknak. Hamarosan nyilvánossá válhatnak a magyar kórházakban történt betegbiztonsági hibák és nem kívánt események adatai. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, az eltusolás helyett nyílt adatokra és a hibákból való rendszer szintű tanulásra van szükség a betegellátás biztonságosabbá tételéhez. Az adatok intézményi bontásban lesznek elérhetők, az újonnan induló egészségügyi minőségellenőrzési hatóság pedig nem a büntetésre, hanem a problémák okainak feltárására és megszüntetésére fókuszál majd. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalom használatra van szükség. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további hasznos információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Start Rádió.
3: És még több.
4: És még több.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Dunai Zsolt, X-Men, tetováló művész, DJ. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
3: Sokat nem? Sok.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Menjünk vissza egy nagyon-nagyon picikét az időben. Én már azért jó pár éve figyelgetlek téged, és ugye azt tudni kell egyébként, hogy annak idején Újkígyóson nagyon-nagyon sokat zenéltél, mint DJ, és bennem az végtelenül szimpatikus, hogy ugye már akkor is próbáltál volna egy kis újdonságot belecsempészni így az újkígyósi életbe, vagy a helyi életbe, és ugye akkoriban szervezted ezeket a technopartikat, ugye akkor még itthon volt a Szeka is, és ugye nyomta ezeket a klubosabb tech house-okat Bakelitről, illetve Vinilről, és az egy olyan pont volt, tehát láttam képeket is akkoriból, hogy ilyen műtős ruhában nyomtátok. Azt tűnt föl ugye, hogy már akkor is próbáltál egy kis újdonságot, egy kis másmilyenséget belecsempészni így az akkori életbe. Ez most is így volt, hogy nem szerettél volna egy újabb sablon rendezvényt rendezni?
3: Ez így van pontosan, ugye ez annak idején, ez 2010-es évek környéke lehetett, amikor ugye én Újkígyóson, mint rezidens diszkóztam egy 6 évet, és azelőtt is csináltam, mert voltak próbálkozások saját stílusú, meg elképzelésű rendezvényeket, kisebb rendezvényeket csinálni, tehát volt több próbálkozás, volt elektronikusabb, meg nem elektronikusabb, meg volt olyan próbálkozás, hogy például 24 órás bulit csináltunk, a környék majd összes DJ-t elhívtam oda, azt hiszem, ilyen 20 DJ biztos volt elhívva, meg a 2010-es évek elején annyi létszámú ember nem is mozdult meg ott a akkori úgymond klub életbe, tehát hogy azért voltak sportosabb rendezvény, tehát olyan összeállításokat próbáltam kitalálni, amit máshol nem igazán csinál senki, igazából jöttek ötletek, amiket mindig próbáltam megvalósítani, és most is ugyanez volt a Remember Classic Partika, hogy igazából hozunk létre valami olyan rendezvényt, amire igény is van nyilván, de viszont valami más, mint a többi, és ebbe próbáltam minden energiát, meg erőt, meg elképzelést, meg gondolatot belerakni, úgy a kicsit mondom, ez az Ibiza feeling, tehát tényleg ezek a táncosok, meg különféle effektek, meg mindenféle látványelemek segítségével, tehát lufi esőtől kezdve konfetti ágyúk, meg szóval ilyeneket próbáltam belevinni a rendezvényekbe, amellett, hogy ugye nyilván mindenki egy olyan zenei repertoárt is kapott, amit nem hiszem, hogy túl sok helyen lejátszanak, főleg nem egész estés időtartamban, és ez a DJ-kkel is egyeztetve lett, hogy például a magyar zenét tilos lejátszani. Tehát itt kezdődik. Tehát ez meg lehet beszélve. Pont azért, nem azért, mert magyar zene ellensúlyok, hanem azért, mert nem való egy ilyen rendezvényre, aminek ez elképzelése.
2: Hát meg ugye említetted is, hogy te egy olyan rendezvényt akartál létrehozni, ami nem minden bokorból bújik elő.
3: Tehát, igen. Aztán meg is, tehát az eredménye mellett egy törzsgárda, meg ebből lettek fellépések, tehát azt mondom, hogy klub tulajdonosok is felfigyeltek erre a dologra, hiszen így jutottunk el, aztán Szegedre kaptunk meghívás például, meg volt több megkeresés is, hogy valami hasonlót szeretnének, aztán több kevesebb sikerrel igazából meg is jelentünk helyeken, meg stb. Meg lett egy olyan törzs közönsége, hogy igazából április óta nem volt ilyen rendezvény, de akárhova megyek a városba, vagy felbukkanok, az biztos, hogy valaki megkérdezi, hogy mikor lesz Remember Party. Most is rám írtak valamelyik nap, hogy lesz Remember Party, lesz azért, mikor lesz. Tehát most egyelőre mondjuk, hogy pihenő állapotban van a történet.
0: Startrádió.

0: Sokat zene, és még több.
1: Start Rádió.
2: Tényleg ezt meg akartam kérdezni, hogy akkor ezzel most mi a helyzet? Ezt most így felszámoltad, vagy más csinálsz helyette?
3: Minden is.
2: Minden is.
3: Elsősorban megállt a helyzet, sok oka van neki. Az egyik fő oka az, hogy nagyon nagy munkát igényel az, hogy egy ilyen rendezvényt összehozzon az ember. Főleg úgy, hogy van mellette másodállás. Tehát a fő állásom mellett munka után szerveztem, ugye saját önerőből finanszíroztam, mert a harmadiknál nagyon sok szponzort próbáltunk megkeresni, vagy hát cégeket, akiket megpróbáltam meggyőzni, hogy szponzorálják az eseményt. Ez nem jött össze. Igazából ígéretek voltak, de aztán végül ahhoz túl kicsi a rendezvény, hogy mondjuk megérje egy nagyobb cégnek, és akkor itt valahol elakadtak a szálak. Tehát nyilván minden cég azt nézi ilyen esetben, hogy neki hogy éri meg, vagy miért. Tehát nyilván ez egy üzleti befektetés.
2: De nem volt egy cég se, aki azt mondta volna, hogy oké, rendben van, vágjunk bele? Tehát nem csak a tutira akartak menni?
3: Nem. Olyanok voltak, hogy átgondoljuk, átbeszéljük a többi tulajdonossal, lehet, hogy tudunk valamibe segíteni, de az, hogy tehát itt a szponzorációban én annyit gondoltam, hogy mondjuk adnak egy rekeszüdítőt, vagy kik küldenek egy nem tudom, hostess lányokat, vagy mit tudom én, kijönnek kávét kínálni, vagy bármi, ami oda-vissza reklámot lehetett volna csinálni, de igazából egyetlen egy ember támogatott, meg az is egy ismerősöm volt, az megtámogatott a Welcome Drinknek a... Tehát ő finanszírozta igazából a beléptetésnél a Welcome Drinket. Tehát ennyi volt, senki más. Ugye bonyolult is egy kicsit a téma, mert ebbe a rendezvénybe én az ital rész, meg a felszolgálás az nem az én reszortom volt, hanem ahogy csináltuk a rendezvényt, velük így egyeztünk meg, hogy jövéki az ital rész, enyém a belépő rész és a szervezési rész, stb. És ugye a költségek is így oszlottak nyilván, és igazából ugye, hogyha nekem van hozzáférésem ugye az ital részhez, akkor ugye lehet egyezkedni az italos cégekkel, de ahhoz sem túl nagy a rendezvény, mert ez nem több ezer fős rendezvényekről volt szó, hanem kb. Olyan 400-300-400 fő, attól függ, melyik rendezvényről beszélünk, ami egyébként most már így, hogy az országban főleg idén elég sokat voltam így több rendezvényen, és nem, tehát úgy mondom, hogy igen komoly rendezvényeken, nagyon komoly DJ-ket hívtak, meg stb. És meg kell mondanom, hogy azért a 300 főt nagyon nehezen ütik meg már az ilyen kisebb, vagy hogy mondjam, úgy mondom, hogy tehát ami nem ilyen nagy fesztivál jellegű rendezvény. Lehetnek, például voltam olyan rendezvényen, hogy világhírű DJ-ből meg volt hívva, vagy 6. Ezt halálkom el, és nem volt 300 fő a rendezvény.
2: De mi, nem volt annyira bereklámozva?
3: Nagyon jó, reklámozták. Minden tökéletes volt, nyilván egy réteg zenei stílus, de hogy én el voltam csodálkozva, hogy ugyanaz az ember előtte héten, meg utána héten több 10 000 ember előtt lépett föl. Érted? És akkor azon a rendezvény, ami Magyarországon volt, egy nagyon exkluzív helyszínen, valahol elakadtak a szálak.
2: De mi lehet ennek az oka?
3: Fogalmam nincs. Tehát erre nem tudtam rájönni, hogy itt mi, mert tényleg olyan szinten meg volt szervezett, tehát egy olyan helyszínen, ahol tényleg nyugodtan lehet szórakozni, normális hangerővel lehet zenét hallgatni, lehetett kempingezni. A magyar DJ közül is élvonalbeli DJ-k voltak ott, nem tudom mennyi, de sok. És a külföldiek közül is tényleg olyanok, hogy egyszerűen csak néztem, hogy azért nagyjából így is ránézésre tudom, hogy hány fő tartózkodik egy helyen, és az egyszerre táncolók száma nem ütöttem meg a 200 főt.
1: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Start

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Sok a zene. És még több.
0: Sportrádió.
3: Sportrádió.

you ready?

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 15-e kedd déli 12 óra van. Színes program kavalkáddal tér vissza a Munkácsi Fesztivál Békés Csabán. Bedrogrozva ropott autóval furikáztak fiatalok. Letartóztatták a két kerékpárost halálra gázoló békési férfit. Újabb városrehabilitációs fejlesztés indulhat Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Szeptember 24-én és 25-én ismét megtelik élettel a Munkácsi negyed és környéke. Érkezik a Munkácsi Fesztivál, amely idén is összekapcsolja a kulturális intézményeket és színészekkel, programokkal tölti meg a városrészt. Kiállítások, előadások, könyves és családi események, koncertek, séták, vízi felvonulás és bohémpart is várja a látogatókat. A részletekről Varga Tamás alpolgármester nyilatkozott. A Munkácsi kultuszápolásában fontos mérföldkő volt a Modern Városok program, amelynek köszönhetően kormányzati forrásból teljes körűen megújulhattak a Munkácsi negyed intézményei, a múzeum és az emlékház, megépült a Báb Színház, rehabilitálták a köztereket, szobrok készültek, hidak újultak meg. Az infrastruktúra